Ünnepeltek a nyugdíjasok, vadász és horgásznapot tartottak a dánfoki üdülőközpontban. Pedagógus napon köszöntötték a sarkadi nevelők közösségét. Már is mondom a részleteket. A Mozgás Éjszakája program résztvevői idén 26 különböző sportággal ismerkedhettek meg a Szent István téren és további 5 városi helyszínen. Békés Csaba második alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amely ezúttal is ezreket ösztönzött mozgásra. A rendezvény célja az aktív egészségtudatos életmód népszerűsítése, valamint az, hogy minden korosztály számára lehetőséget adjon a közös sportolásra. A látogatók számos mozgásformát kipróbálhattak, így mindenki megtalálhatta a hozzá legközelebb álló sportágat. Szigeti Béla a sportbizottság elnöke megnyitó beszédében kiemelte, a város korábban is több olyan pályázaton nyert támogatást, amelyek a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálták. Hozzátett, hogy Békés Csabán rendkívül sokszínű a sportélet, több mint 50 bejegyzett sportegyesület működik, és közel 1500 igazolt sportoló tevékenykedik a városban. Mint mondta, ennél jóval többen sportolnak rendszeresen, hiszen a mozgás számos pozitív élettani hatással bír. A program során a résztvevők klasszikus állóképességi sportokat, csapatsportokat, modern és küzdősportokat is kipróbálhattak. Az egyik legnépszerűbb edzést Schobert Lara tartotta, aki alaposan megmozgatta a sportolni vágyókat. Úgy fogalmazott, hogy a rendszeres mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak, és fontos szerepet játszik a mentális jólétben is. Saját példáját említve elmondta, hogy ha egy héten nem sportol legalább 5-ször, kevésbé tud tisztán gondolkodni. Hangsúlyozta, hogy a sport örömét és szeretetét szeretné átadni az embereknek. A Szent István tér mellett a város több pontján is izgalmas programok várták az érdeklődőket. A Békési Kajak Kenu Klub például a Csak Stégnél sárkányhajós túrára invitálta a látogatókat az élővíz csatornán. Szőke Kata Panni, a klub egyik tagja azt mondta, a sárkányhajóban hátul egy kormányos irányít, elől pedig egy dobos adja az evezés ütemét. Egy hajóban 10 fő evez, akiknek a kenus sárkányhajós technikát kell alkalmazniuk a megfelelő haladáshoz. A tavalyi évhez hasonlóan az idei mozgás éjszakája is nagy sikerrel zárult. Minden helyszínen több ezer résztvevő mozdult meg és próbált ki különféle sportágokat. Közel 250-en gyűltek össze szombaton a Békés Csabai Kornélia étteremben, hogy méltó módon ünnepeljék meg a Nyugdíjas Egyesület fennállásának 30. évfordulóját. Müller János, a Magyar Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, 3 évtized szinte egy pillanatnak tűnik, felnőnek a gyerekeik, unokáik születtek, ők pedig igyekeztek megőrizni fiatalságukat. Hegyesi Zsuzsanna, a Szeghalmi Búzavirág Nyugdíjas Egyesület elnöke elmondta, mindent megtesznek azért, hogy a tagok minél több rendezvényen részt vegyenek, mert ez segít megőrizni aktivitásukat és fiatalos lendületüket. Hozzátette, hogy az egyesület nagy létszámú, és az elmúlt 12 évben soha nem csökkent 100 fő alá. Számos programon és versenyen jelen vannak, és megyei alelnökként a szeghalmi csapattal a háttérmunkából is kiveszi a részét. A rendezvényen Herceg Tamás is köszöntőt mondott, a volt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ő maga is betöltötte a 65. életévét, és megjegyezte, hogy a stresszmentes élet sokat számít, amit saját egészségén is tapasztal. Müller János külön köszöntötte a 30 éves egyesületet, valamint Szrenka Pálnét, aki 17 éve vezeti a megyei szövetséget. Ő felidézte, hogy 10 szervezetet alapított meg annak idején, nagyot álmodva, hogy összefogják a nyugdíjas közösséget. Akkor még nem tudták, mi lesz a kezdeményezésből, mára azonban érdekvédelmi munkát végeznek, programokat szerveznek, és segítenek a méltányossági nyugdíjkérelmek, támogatások és étkezési ügyek intézésében. A beszédek után Ricsonyi Tamás önkormányzati képviselő virágcsokorral és csokoládéval köszöntötte az elnökasszonyt. Úgy fogalmazott, közel 40 évesen már elég időt látott a közösség életéből, és reméli, hogy még legalább 20 évig együtt dolgozhatnak. A program ebéd előtti részét zenés műsor és könnyed tánc tette teljessé.

0: Akár az ember élete is múlhat azon, hogy milyen tetoválás van a testén. Erre hívja fel a figyelmet egy friss Békés Csabai eset. Bár az úgynevezett életmentő tetoválások nem számítanak újdonságnak, eddig leginkább cukorbetegek választották őket. Most azonban egy daráscsíp és allergiával élő férfi döntött úgy, hogy a saját biztonsága érdekében készített figyelemfelkeltő mintát. Dunai Zsolt Békés Csabai tetováló a közösségi oldalán számolt be különleges felkéréséről. A tetováló művész elmondta, hogy eddig főként cukorbetegek kértek tőle életmentő tetoválást. Felidézte, hogy amikor évekkel ezelőtt megjelent a diabéteszt jelző egységes minta, gyorsan elterjedt, és sok szalon, köztük több az országban ingyen is elkészítette. A nemzetközileg elfogadott jelzés egy kék körből és a diabetik feliratból áll, javasolt helye pedig a bal csukló belső oldala, ahol rosszul lét esetén először mérik a pulzust, így a mentők azonnal észrevehetik. A darázsra figyelmeztető tetoválás ötlete egy régi vendég történetéből született. A férfi, aki családjával Ausztriába költözött, nemrég egy családi összejövetel után a ház sarkán lévő mozgásérzékelőt igazította meg, amikor csípést érzett a hónaljánál. Mivel égett a bőre, bement letusolni, ám rövid időn belül a feje és teste is erősen megduzzadt. A családtagok mentőt hívtak. A kórházban nagy segítséget jelentett a cukorbetegséget jelző tetoválás, amelyet korábban szintén Dunai Zsolt készített neki. Az orvosok végül megállapították, hogy lódarás csípte meg, és erre alakult ki súlyos allergiás reakció. A gyors felismerésnek köszönhetően sikerült megmenteni az életét. A férfi később allergiatesztet is végeztetett, amely megerősítette, hogy több darázs és mélyfaj csípésére is érzékeny. Azóta adrenalin injekciót hord magánál, és úgy döntött, tetoválással is felhívja a figyelmet az állapotára. 7. alkalommal rendezte meg közösen az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezete és a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a Vadász és Horgász Napot a Dánfoki Üdülőközpontban. A rendezvényre idén is sokan kilátogattak, hiszen a természet szeretete és tisztelete köti össze a két közösséget. Az egész napos ingyenes program nem csak a vadászat és horgászat iránt érdeklődőket várta, hanem a családok számára is tartalmas kikapcsolódást kínált. A bográcsokban különféle pörköltek készültek, a horgász egyesületek halas ételekkel lepték meg a látogatókat, és akadt olyan csapat is, amely töltött káposztával nevezett a népszerű főzőversenyre. Az üdülőközpont szinte teljes területét elfoglalták a főzőcsapatok, amelyek nem csak a megyéből, hanem azon túlról is érkeztek. Nemes Attila, a Horgász Szövetség ügyvezetője elmondta, 20 csapat közel 30 étellel nevezett, amelyeket bárki megkóstolhatott. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik különlegessége a rendezvénynek, a másik pedig, hogy a természeti környezet egyszerre vonzza a vadászokat és horgászokat, ami minden évben hozzájárul a sikerhez. A nap egyik legnépszerűbb programja a látványos haltelepítés volt, amely főként a gyerekeket nyűgözte le. A résztvevők test közelből figyelhették meg a méretes pontyokat, mielőtt visszaengedték őket a vízbe. A pedagógusokat és oktatási nevelési munkasegítőit ünnepelték Sarkadon, ahol a pedagógus napi rendezvény alkalmából megtelt a művelődési központ. Többen elismerést vehettek át, másoktól pedig nyugdíjba vonulások miatt búcsúzott a város. A városvezetés a művelődési központban fogadta Sarkadon dolgozó pedagógusokat, oktatási nevelési területen tevékenykedő szakembereket és nyugalmazott kollégákat. A rendezvényen Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Közgyűlés elnöke mondott köszöntőt, úgy fogalmazott, hogy a tanítás és a nevelés nem egyszerű munka, hanem hivatás, amelynek művelőit meg kell becsülni. Hangsúlyozta, hogy a döntéshozóknak folyamatosan figyelniük kell a tanítás és tanulás feltételeinek javítására, és példaként említette az elmúlt évek sarkadi fejlesztéseit, amelyek a városvezetés törekvései mentén a jövőben is folytatódnak. A pedagógus napi ünnepségen ismertették, kik kaptak elismerést a sarkadi óvodák dolgozói közül, és kik vonulnak nyugdíjba. A sarkadi általános iskola 3 munkatársa fejezi be pályafutását, ők szolgálati emlékérmet kaptak, heten pedig tankerületi dicséretben is részesültek. Emellett sokan az intézmény vezetésétől vehettek át jutalmat. A sarkadi középiskolában, a GCS Ady Endre Bai Zoltán technikumban 5 munkatárs érdemelt ki elismerést, derült ki a közösségi oldalon közzétett összefoglalóból. A rendezvényen dr. Mokán István polgármester is köszönetet mondott a Sarkadon és térségében dolgozó pedagógusoknak, valamint az oktatási nevelési terület valamennyi munkatársának. A pedagógusokat a sarkadi társadalom egyik legfontosabb tartópillérének nevezte. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Generáció közti különbségek és kommunikációs kihívások is szóba kerültek az MTC előadásán. Illetéktelen behatolás és súlyos baleset az elhagyatott békéscsapai gyár területen. Síoktatás indulhat ősszel a Csaba Parkban. Halad a munka az építők útja második ütemében. Már is mondom a részleteket. A Matthias Corvinus Kollégium békéscsabai képviseletén tartott előadást szerdán dr. Gold Ádám médiakutató kommunikációs szakember, aki a Z generáció és az Alfa generáció sajátosságairól beszélt. Az előadó látványos példákkal mutatta be, milyen kérdések és félreértések jelennek meg a családban az iskolai környezetben. Az MCC rendszeresen szervezi a Szülők Akadémiája programot, mert fontosnak tartják, hogy ne csak a diákokat, hanem a szülőket is támogassák. Mitta Mónika képviselet vezető hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó világban egyre több a gyerekek életét érintő információ jelenik meg, ezért különösen fontos a tudatos kommunikáció. Elmondta, hogy az előadás témája mindenkit érint, hiszen az iskolában, a családban, vagy akár a munkahelyen is cél, hogy minél kevesebb konfliktus alakuljon ki. Ehhez szerinte elengedhetetlen, hogy jól kommunikáljunk és ismerjük a körülöttünk élők tulajdonságait. Úgy fogalmazott, minden generáció más, és ebből tanulnunk kell, hogy könnyebben tudjunk egymással kapcsolatot teremteni. Dr. Gold Ádám arról beszélt, hogy már az általános iskola alsó tagozatában is egyre nehezebb 45 percen át fenntartani a gyerekek figyelmét. A pedagógusok ezért gyakran 5 perces szakaszokra bontják az órát, és különböző típusú feladatokat válogatnak. Kiemelte, hogy egy gondolkodtató feladatot érdemes mozgásos tevékenységgel követnie, a kreatív munkát pedig kommunikációra épülő megbeszélős feladatnak kell váltania. Ez a folyamatos tevékenységváltás nem csak a kisiskolásoknál, hanem általában a Z-generációnál is hatékony módszer lehet a mindennapi együttműködés javítására. Hozzátette, hogy a fiatalok a TikTok generációhoz tartoznak, akiket a platform rövid, intenzív ingerekkel bombáz. Ennek hatása gyakran az oktatásban csapódik le, ahol a pedagógusoknak ehhez a megváltozott figyelem struktúrához kell alkalmazkodniuk. Békéscsabán és Békésvár megyében is több olyan mára elhagyatott épület található, amelyek egykor nyüzsgő életnek adtak helyet, ma viszont romosan üresen állnak. Ezek a helyszínek különösen vonzzák az Urbex, vagyis az elhagyatott területek felfedezésére épülő hobbi kedvelőit. A közelmúltban azonban egy súlyos baleset is rámutatott az ilyen kalandok veszélyeire. A napokban egy békéscsabai az Orosházi úton található lezárt és üzemen kívüli gyár területén történt tragikus eset. A vállalat tájékoztatása szerint három fiatal úgy jutott be a folyamatos őrzés alatt álló telephelyre, hogy kijátszották a biztonsági szolgálat figyelmét. A munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan az egyikük lezuhant. A mentők a 17 éves fiút életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A beol.hu értesülései és egy békéscsabai Facebook csoport bejegyzése alapján a fiatalok urbexezni indultak a gyár területére. A posztban korábban arról érdeklődtek, hogy kitartana velük ilyen felfedező útra, és azt írták, hogy nagyon elit és epik helyek találhatók a városban és a környékén. Az Urbex, vagyis az Urban Exploration szó szerint a városi terek felfedezését jelenti. A tevékenység lényege azonban inkább az, hogy a résztvevők nem hétköznapi, gyakran elhagyatott romos épületekbe jutnak be. Az Urbex szabályai szerint a látogatók csak fényképet készítenek és nem okoznak kárt, ugyanakkor sokan már azzal törvényt sértenek, hogy engedély nélkül lépnek be lezárt területekre. Az Urbex Hungary elhagyatott helyek nyomában nevű Facebook oldalon korábban egy levelet is megosztottak, amelyet a tatabányai erőmű kapcsán kaptak. A levél feltehetően a biztonsági szolgálattól arra figyelmeztetett, hogy a területen kamerák működnek, az épületek életveszélyes állapotban vannak, és ha illetéktelen behatolót fognak el, rendőrségi eljárás követi.

Ösztönsi oktatás indulhat Békés Csabán a Csaba Park körtesori dombján kialakított 4 évszakos műanyagborítású pályán. Erről számolt be Dinya Gábor önkormányzati képviselő. Úgy fogalmazott, azok a gyerekek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, felkészülten indulhatnak majd a néhány órányira található sípályákra. A képviselő a közösségi oldalon a tó melletti szabadtéri színpadról is beszélt. Elmondása szerint a Csaba Park vezetése várja azokat a fellépőket és csoportokat, akik élettel töltenék meg a helyszínt, legyen szó jogáról, tánciskoláról, kulturális vagy sportprogramokról. A tóban ugyan vannak halak, de horgászni egyelőre tilos. Többen szeretnék, ha ez a szabály a jövőben változna, és elképzelhető, hogy később engedélyezik majd a horgászatot a Csaba Park tavánál. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az építők útjának második üteme Békés Csabán. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú útszakasz készül el a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet. A munkálatok a bozótos, a nád és a gyökérzet eltávolításával indult, mivel rendkívül mocsaras területről van szó, ami jelentősen megnehezítette a szakemberek feladatát. A humuszréteg eltávolítása után laborvizsgálatok következtek, hogy megfelelő alapot biztosítsanak a 960 méter hosszú, 11,5 méter széles útnak. Bálint József alpolgármester elmondta, a vizsgálatok alapján meszes, cementes rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóvá hagyta, hogy a tartalékkeret terhére elkészülhessen egy 50 centi vastag stabilizációs réteg. A munkálatok csak ennek elkészülte után folytatódhatnak, ezt követően kezdődhetnek a látványosabb építési folyamatok. Az új útszakaszon közvilágítás és kerékpársáv is épül. A városvezetés a forgalom korlátozások miatt a lakosság türelmét kéri. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Lencsési útra csatlakozó csomópont a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészülhet. A Lencsési úton már ideiglenes buszmegállókat alakítottak ki, és arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. A tervek szerint a beruházás november elejéig tart. Békés Csabán már hagyománnyá vált, hogy a nyár elején a Békés megyei könyvtár környékén gyűlnek össze mindazok, akik megvárnának megunt, de jó állapotú könyveiktől, új olvasnivalót keresnek, vagy éppen jó ügyet szeretnének támogatni. A Csabai Könyvbörze idén 9. alkalommal várja az érdeklődőket június 13-án szombaton. A programról Garai Éva szervező beszélt a 7.tv aktuális című műsorában, és elmondta, hogy a könyvbörze ötlete még a koronavírus járvány idején született meg, amikor Lipták Lindával együtt rengeteget olvastak, és sok már többször elolvasott, de jó állapotú kötet halmozódott fel náluk. Felmerült a kérdés, hogy mihez kezdjenek azokkal a könyvekkel, ekkor fogalmazódott meg a bőrze gondolata. A szervezők ezt követően felkeresték a megyei könyvtár akkori igazgatóját, Rakoncás Szilviát, aki örömmel adott otthont a rendezvénynek. Garai Éva szerint a könyvbőrze jó példája annak, hogyan tud egy civil kezdeményezés intézményi háttérrel megvalósulni. A szervezési feladatokat, kommunikációt, marketinget, sokkal való kapcsolattartást egy kisebb csapat végzi önkéntes munkában szívszerelem projektként. Külön öröm számára, hogy a program az ünnepi könyvhét hivatalos eseményei közé is bekerült. A könyvbörze kezdettől fogva jótékonysági célt is szolgál. Idén Sipos Robinak gyűjtenek, aki barcelonai műtétre készül. A szükséges 3 millió forintból már csak néhány százezer hiányzik. A szervezők ezúttal is arra kérik az árusokat, hogy helyezzenek ki jó minőségű adománykönyveket, amelyek árát a vásárlók maguk határozhatják meg felajánlás formáját.

0: Ájában. Az így befolyt összeg teljes egészében a karitatív célra megy. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány süteményvásárt is szervez, amely szintén helyi ügyeket támogat. A bőrzére június 13-án délután 2 órától várják az érdeklődőket a Békés megyei könyvtár élővízcsatorna felüli oldalán 50 árussal. A gyerekekről sem feledkeznek meg. Rus Barbara, a Bábgyalogló Művészeti Egyesület elnöke tűnemezelő foglalkozással készül, így amíg a szülők könyveket válogatnak, a kisebbek is alkothatnak.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: sok zene és még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
0: Magyar óra!
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szentgyörgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szentgyörgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert Szentgyörgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természet, tudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szentgyörgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természet tudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szentgyörgy is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott, a családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása, és hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával, még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsentette. És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát a rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Sportrádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudományal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy ja, Szentgyörgyi

0: Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szent Györgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok, az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szent György is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan. Már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szent Györgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, Az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitás is jelenti, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdés. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közem van, ami az élettel kapcsolatos. És mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
1: Tehát
0: és
1: a biológiai égés folyamatának a, biológiai égés a kutatása.
0: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval.
3: Az oktatási miniszternek,
2: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a dómtéri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a dómtérre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
3: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam, olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben
2: problémákat.
3: A C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet- és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a biokémiai intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
2: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-ből 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstárs azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezentúl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angolszász, lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit angol, illetve Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítás, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a lira világában, megtett a tudomány és életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
3: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Sportrádió.
1: Nagyon nagy lelkiélményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szentgyörgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szentgyörgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szentgyörgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zerli időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, hamvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalták, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadás kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sihelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40 valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
0: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyinek azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai Péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tiszti főorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a Péd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
1: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
0: közélet való.
1: Ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
0: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent Györgyi Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Sport Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

Sportrádió.

reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe, modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némvereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt érdekélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem, úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába, úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag, és aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és ugye egyébként meg az mindenkiben benne van, tehát hogy...
1: Benned is benned volt, csak igen. Nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon az útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világom volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakál el keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bosszinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak mondhatni így összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközben van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, útközben. Így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátjuk,

0: az is egy bossz is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa. Van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
1: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
0: így van.
1: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
0: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
1: Szóval megtaláljátok egymást.
0: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
1: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
0: Igen.
1: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
0: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
1: ezzel is gyógyítani lehet?
0: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az

0: nincs egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket, úgyhogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk, az Everness az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem-mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
1: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Startrádió.
1: Csak női boszorkányok vannak?
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
1: Nehezebben állnak bele a bosziságukban?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel.
1: És mondtad, hogy ilyen szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó, mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fogja érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
2: Így
1: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak, például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok,
2: igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának. Ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni. Most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életbe úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
1: Valóság.
2: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a földanyára, a földbolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
2: ilyen...
1: Teljes paradox állapot, igen,
2: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és nem ennyi a traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe, és hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Start Rádió.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint ez, már megint oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogyha elkótya vetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
2: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy hogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is, ne? És akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy, nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy

0: és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanul. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukának pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, ami ilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
0: az én anyuk.
1: Igen,
0: igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Oly, egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
0: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
0: Így van, így van.
1: Aj, mindig ezek a hátsó szándékok.
0: Hát, mert van. Tehát, hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy te már erre éber vagy, hogy neki ott a hátsó szándéke a mögöttese. Mindig mindenre éberek vagyunk, csak nem vagyunk hajlandóak észrevenni, és elismerni azt, hogy tényleg. És hányszor van az, hogy hát, hogy én ezt tudtam. Tudtam, hogy ez lesz. Hát azért, mert már ott is éber voltál is. És mindig ismerd el, hogy igen, én már ott éber voltam. Mert utána, ha egyszer éber leszel valamire, és el is mondhatnánk, hogy képesség, onnantól kezdve az már a valóságodban benne van.
1: Meg kell tudni nevezni ezt racionális világban is, igen. Hogy hú, én ilyet tudok. Igen. És amint erre már rá tudsz látni, és meg tudod nevezni, onnantól valahogy tényleg képességé tud válni.
0: Igen.
1: Behogy bennem ez így. Így csapódott.
0: Ez így van, és ez tény és való, hogy fut az ember sok kört. Főleg azzal, amikor nekem is ilyen képek jöttek, hogy boszorkány égetés, meg ilyenek, és hogy te jó Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk boszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelem. Kelt, és hogy azért is vált úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorrúbába, fekete ruhába, és
1: nem emelkedtek seprűben, vagy seprűháton.
0: Pedig milyen jó lenne egyébként, pipak odaérnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprűröpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt, mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
0: Igen.
1: Helyes.
0: Nagyon sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a

0: világom. De mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
1: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk. És hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
0: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
1: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
0: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
1: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
0: Uss és pöc!
1: Igen! Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, Böbe!

0: Start Rádió.
1: Rózsabőbe modernkori Bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Cáfolta az egyházi, valamint a 6 és 8 osztályos iskolák megszüntetéséről szóló sajtóhíreket Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, miután egyeztetett az egyházi iskola fenntartók vezető képviselőivel. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a katolikus, református, evangélikus, baptista és zsidó egyházak tapasztalatai kulcsfontosságúak az oktatás irányítás számára. A megbeszélés ténye pedig bizonyítja, hogy a minisztérium nem hoz döntéseket szakmai egyeztetések nélkül. A felek egyetértettek a gyermekközpontú oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók támogatásának fontosságában, a miniszter pedig Rubovszky Ritával, a katolikus püspöki konferencia oktatási főtanácsadójával külön is tárgyalt a félreértések tisztázása érdekében. Megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-ával, a

0: használású jelzálog hitelszerződés törlesztő részletét fogja érinteni a rögzített kamatok kivezetése után. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a kormány nem hagyja magára az érintetteket, és a valódi rászorulók számára kidolgoznak egy tényleges, célzott segítséget nyújtó támogatási rendszert. Meghosszabbítja november 1-jéig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy a pénzügyminisztérium vállalja egy enyhébb feltételrendszer kidolgozását a családok védelmében. A tájékoztatás szerint a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, azonban a párok egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalás, így számukra a hitel piaci kamatozásúvá alakul át, és az eddigi támogatást egy összegben kellene visszafizetniük.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok.

Hétfő van. Bizony-bizony egy ilyen reggel nehéz, de sok jó zenével is most még többel igyekszünk azért ezt boldogabbá tenni. Ez a Start Rádió sok zenével is most még többel. Hamarosan köszöntjük a névnaposokat is, de még előtte pörgetjük a jó dalokat.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel itt vagyunk már a hónap közepén. Június 15-e van, köszöntjük a Jolánokat, ők a mai nap névnaposai. Rajtuk kívül a Videk, az Ábrahámok, a Violák, a Bernátok, de még az Aurélek is ünnepelhetnek a mai napon.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

a Start Rádió sok zenével, és most még többel június 15. napján, a Jolánok névnapján. Nem csak őket, hanem a születésnaposokat is üdvözöljük, mert hogy ezen a napon született Foki Otto animációfilmrendező, Edvard Grieg, norvég zeneszerző és zongoraművész, és Láng Adolf építész, a magyar historizmus képviselője is. Sok.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: Szép reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többen. Mindjárt 8 óra lesz, sokan lassacskán készülődnek a munkahelyre történő beinduláshoz. Tudom, hogy nem egyszerű, de bizony, ezen is túl kell lendülni. Mi hozzuk a friss információkat hamarosan, aztán pedig sok zenét és most még többet.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkönnyebbülhetnek a lakossági napelemes pályázat nyertesei, a kormány ugyanis szeptember 30-áig meghosszabbította az érintett beruházások fizikai befejezésének határidejét. A magyar közlönyben megjelent határozat értelmében a rászoruló családokat segítő program eredetileg június 15-i határidejét tolták ki az őszi időpontra. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség korábban jelezte, hogy a kivitelezések elhúzódása miatt sokan nehéz helyzetbe kerültek volna halasztás nélkül. A módosításnak köszönhetően a 100%-os támogatottságú napelemes rendszerek, valamint a nyílászáró cserével és energiatárolóval kombinált komplex beruházások biztonsággal befejezhetők és adminisztratívan is lezárhatók lesznek. Szakmai nézetkülönbségek miatt benyújtotta lemondását Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. A legfőbb ügyészség tájékoztatása szerint a lemondás hátterében az úgynevezett aranykonvoj ügy áll, amely az ukrán pénzszállítók elfogásával kapcsolatos jogellenes fogvatartás miatt indult. A főügyészség és a nyomozást felügyelő legfőbb ügyészség között komoly szakmai vita alakult ki a nyomozás technikai kérdésekben, valamint a magas beosztás ugyanúsította kihallgatási sorrendjét illetően. A konfliktus feloldására Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész új szervezeti egységet jelölt ki a nyomozás felügyeletére, és írásos utasításban rögzítette, hogy az ügy minden szálát függetlenül ki kell vizsgálni.

0: A döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Sportrádió.
0: És még több.

0: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok! Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hétfő van, tudom, hogy ez mindig nehéz, de rengeteg hasznos információt szedek össze erre az órára is, és sok jó zenét fogok játszani, úgyhogy igyekszem azért, amennyire csak lehet megkönnyíteni ezeket a nehéz időszakokat is.
1: Sok

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sokat nem a...
7: Sokat
0: még több.
8: Start Rádió.

0: az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Több-kevesebb napsütés vár.

0: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az X című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. Sok zene és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
5: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok az.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Június 15-e van, apák napja. 1844-ben ezen a napon Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsei Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. 1844-ben történt mindez. 1919-ben elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés. 1919-ben történt hát ez. 1969-ben pedig Charles de Gaulle elnök lemondása után Georges Pompidou győzött a francia elnök választáson.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még több.

0: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen, nem sokára 8 óra lesz, sokan lassan beérnek a munkahelyre, ahhoz pedig kell némi erő és energia. Hát bízom benne, hogy azért lesz még idő egy kávét elkortyolgatni, vagy szépen nyugiban azért megreggelizni. Addig is hozzuk a jó zenéket, Csabán a Startom.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Megtörtént a foci VB első Magyarországot is érintő eseménye. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Magyar származású labdarúgó szerzett gólt a világbajnokságon, Gyökeres Viktor is kapuba talált a Svédország-Tunézia meccsen. Magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó is gólt szerzett a hétfő hajnali Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen, Gyökeres Viktor most először talált be foci VB-n. A svédek az elejétől kezdve irányították a mérkőzést, sőt már a 7. percben megszerezték a vezetést Yasil Ayari révén, aki a 16-oson kívülről vette be a tunéziai kaput. Fél óra elteltével pedig Alexander Isak duplázta meg az előnyt, akinek lövésébe a kapus csak belenyúlni tudott. Svédország akár további gólokat is szerezhetett volna már az első félidőben, 2 perccel a szünet előtt mégis Tunézia szépített. Egy beadást követően Omar Rekik csúsztatta be a hálóba a labdát, sokáig ugyanakkor nem örülhettek a tunéziaiak, ugyanis az 59. percben olyan dolog történt, ami Magyarországon is sokak számára örömteli. A magyar állampolgársággal is rendelkező svéd válogatott Gyökeres Viktor megszerezte első világbajnoki gólját. Gyökeres Viktor apai nagyapja révén rendelkezik magyar gyökerekkel, Gyökeres István a Zala vármegyei Türjén született 1936-ban, majd az 1956-os forradalom után emigrált Svédországba. Első házasságából született Stefan Gyökeres, a svéd válogatott labdarúgó édesapja.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Elmúlt 8 óra a munkaidő első órájában is a Start Rádió szól. Mi több első órájában a munka... Hét első órájában is a Start Rádió szól. A hétfőt együtt leküzdhetjük hasznos infokkal és jó dalokkal. A utóbbiakból szemezgetünk most.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
3: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébresz. Finoman ébresz.
5: Start Rádió. Start Rádió.
6: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzelj el, francia sajtóértesülések szerint Pierre Sage távozik az RC Lens éléről, és az angol élvonalbeli Crystal Palace vezetőedzőjeként folytatja. Tavaly nyáron érkezett egyébként a Lenshez, amellyel ezüstérmet szerzett a francia bajnokságban.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzeljék el, hiába az otthon start, 13%-kal visszaesett a lakáspiaci forgalom az országban. A magas ingatlanárak egy picikét fékezik a keresletet. Az alom.hu arról írt, hogy a DH adatai szerint csökkent az adásvételek száma.
1: Reggeli Start. Music latte. Finoman ébreszt.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még több.

0: reggelt itt a Start Rádió, hamarosan 9 óra lesz. Én ezzel már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától a keddi napot is együtt indíthatjuk.
1: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több. Start Rádió.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Gól 17 találat és több fordulatos mérkőzés is színesítette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapját. Köszöntöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A négyszeres világbajnok Németország fölényes győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot. Julian Nagelsmann csapata az E csoport első fordulójában 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót Houstonban. A németeknél meccs a Schlotterbeck, Musiala, Brown és Undavis eredményes volt, míg Havertz 2 gólt szerzett, Curaçao egyetlen, de történelmi találatát Komenencia jegyezte. A mérkőzés Manuel Neuer jubileumi találkozója volt, a német kapus 125. alkalommal lépett pályára a válogatottban, 40 évesen pedig ő lett hazája legidősebb válogatottja. Emellett 5. világbajnokságán szerepelt, amivel beállította Lothar Matthäus rekordját. A 7-1-es siker a világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelme. Az F csoport első fordulójában Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott Dallasban. A gól nélküli első félidő után Van Dijk szerezte meg a vezetést a hollandoknak, ám Nakamura hamar válaszolt. Somerville találatával az európaiak másodszor is előnybe kerültek, a japánok azonban az utolsó percekig küzdöttek az egyenlítésért, és a 88. percben az eredményre is vezetett Kamada góljával megmentették az egyik pontot. A 4 gólt hozó találkozó különösen a második félidőben hozott látványos futballt, a csapatok pedig végig nyílt sisakkal küzdöttek a győzelemért. Az E csoport másik mérkőzésén Elefántcsontpart 1-0-ra legyőzte Ecuadort. A találkozó sokáig gól nélkül döntetlen reált, ám a 90. percben Diallo eldöntötte a 3 pont sorsát. Az afrikai együttes így győzelemmel kezdte a tornát, Ecuador pedig 19 mérkőzés után először szenvedett vereséget. Az F csoport másik mérkőzésén Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát, és meggyőző játékkal kezdte a világbajnokságot. A skandinávok már a 7. percben vezetést szereztek a Jari távoli góljával, majd Isak növelte az előnyt. A szünet előtt Rekik még szépített, de a második félidőben a svédek nem hagytak esélyt ellenfelüknek. A magyar származású Gyökeres Viktor is feliratkozott a gólszerzők közé, Swanberg pedig csereként beállva talált be, a kegyelemdöfés Jari adta meg, aki a második góljával állította be az 5-1-es végeredményt. Soha rosszabb mérkőzéseket, soha rosszabb éjszakát a labdarúgó világbajnokságon, reméljük ilyen lesz a ma este és a holnap hajnal is, ahol ismét 4 mérkőzésen szurkolhatunk majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
11: Sokat nem? Sokat nem. És még több.
0: Start Rádió.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene, és még több.
0: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi Laza. Vedd könnyedén.
3: Start Rádió.

0: zene és még több a Start Rádión a napi laza indul. Márra is bekészítettem rengeteg jó zenét, hogy együtt zárhassuk a délelőttöt, hallgassuk meg ezeket együtt, és hozom az érdekes, hasznos tudnivalókat is a mai naphoz. Rádiózzunk együtt egészen délig tehát.
1: Sok a zene, sok a zene.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex. Csapjon le a bombajó árakra. Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66-520-600.
3: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.
4: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Néhány érdekesség a mai naphoz köthető esemény, amiket összegyűjtöttem a jó zenék között. 1927 eme napján született Foki Otto animációs film rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója, illetve Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsei Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot, mert hogy bizonyám pályázat alapon működött, ez 1844 történése volt.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Start Rádió.
8: Hú, de laza.

zene, és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A hét második felében érkezhet vissza az igazi nagybetűs nyár a hajnali értékek. Addig igen csekély mértéket öltenek, majd 12-13 fokok lesznek, és a napközben értékek is 26-28 fok között alakulnak. Erre készüljünk, így öltözzünk, én pedig hozzam a következő óra jó zeneit is hamarosan.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szeret.

0: Sportrádió.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Gól 17 találat és több fordulatos mérkőzés is színesítette a labdarúgó világbajnokság vasárnapi játéknapját. Köszöntöm a hallgatókat, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A négyszeres világbajnok Németország fölényes győzelemmel kezdte a labdarúgó világbajnokságot. Julian Nagelsmann csapata az E csoport első fordulójában 7-1-re győzte le az újonc Curaçaót Houstonban. A németeknél meccs a Schlotterbeck, Musiala, Brown és Undavis eredményes volt, míg Havertz 2 gólt szerzett, Curaçao egyetlen, de történelmi találatát Komenencia jegyezte. A mérkőzés Manuel Neuer jubileumi találkozója volt, a német kapus 125. alkalommal lépett pályára a válogatottban, 40 évesen pedig ő lett hazája legidősebb válogatottja. Emellett 5. világbajnokságán szerepelt, amivel beállította Lothar Matthäus rekordját. A 7-1-es siker a világbajnokság eddigi legnagyobb különbségű győzelme. Az F csoport első fordulójában Hollandia és Japán 2-2-es döntetlent játszott Dallasban. A gól nélküli első fél idő után Van Dijk szerezte meg a vezetést a hollandoknak, ám Nakamura hamar válaszolt. Summerville találatával az európaiak másodszor is előnybe kerültek, a japánok azonban az utolsó percekig küzdöttek az egyenlítésért, és a 88. percben az eredményre is vezetett Kamada góljával megmentették az egyik pontot. A 4 gólt hozó találkozó különösen a második fél időben hozott látványos futballt, a csapatok pedig végig nyílt sisakkal küzdöttek a győzelemért. Az E csoport másik mérkőzésén Elefánt csoport 1-0-ra legyőzte Ecuadort. A találkozó sokáig gól nélkül döntetlen reált, ám a 90. percben Diallo eldöntötte a 3 pont sorsát. Az afrikai együttes így győzelemmel kezdte a tornát, Ecuador pedig 19 mérkőzés után először szenvedett vereséget. Az F csoport másik mérkőzésén Svédország 5-1-re legyőzte Tunéziát, és meggyőző játékkal kezdte a világbajnokságot. A skandinávok már a 7. percben vezetést szereztek a Jari távoli góljával, majd Isak növelte az előnyt, a szünet előtt Rekik még szépített, de a második fél időben a svédek nem hagytak esélyt ellenfelüknek. A magyar származású Gyökeres Viktor is feliratkozott a gólszerzők közé, Swanberg pedig csereként beállva talált be, a kegyelemdőfés Lajari adta meg, aki a második góljával állította be az 5-1-es végeredményt. Soha rosszabb mérkőzéseket, soha rosszabb éjszakát a labdarúgó világbajnokságon, reméljük ilyen lesz a ma este és a holnap hajnal is, ahol ismét 4 mérkőzésen szurkolhatunk majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
0: Hú de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól, itt már a második óránk, és egészen délig együtt rádiózhatunk ebben a 60 percben. Hozom még a jó zenéket, hogy a napsütés beköltözön a mai napunkba is, és a jó érzés, és természetesen az is, hogy hamarabb elteljen a munkaidő. Nem sokára az egészségünkre fókuszálunk, rádiózzunk együtt.

0: Rádión a Napilaza szól, itt van néhány érdekesség az egészség megőrzés jegyében. Az vagy, amit megeszel, tartja a mondás, ami jól tükrözi, hogy a testsúlyszabályozásunk legnagyobb részben a bevitt táplálékaink mennyiségének és minőségének függvénye, ahhoz tehát, hogy a fogyni vágyók elérjék az ideális testsúlyt, és képesek legyenek azt hosszú távon is megőrizni, nélkülözhetetlen egy kiegyensúlyozott kalóriaszabályzott étrend kialakítása és annak kitartó követése akár egész életen át. A helyes táplálkozás kialakításához érdemes szakemberek segítségét is kérni, akik személyre szabott étrend beállításával, valamint rendszeres kontrollal segíthetnek az optimális testsúlyunk elérésében és annak fenntartásában is. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
8: Start Rádió.
0: Start Rádió. Hú, de laza.

0: még több.
1: Stort Rádió.
2: Több zene és még több a Stort Rádión a Napiloza szól. A műsor végéhez érünk lassanként. Én köszönöm, hogy ma is együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben. További szép napot és jó rádiózást kívánok. Találkozzunk holnap is.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife stadion lelátóján, a Brazília-Marokkó VB csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója a Brazília-Marokkó mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nem csak a pályán, hanem a MetLife stadion lelátóin és VIP páholyaiban is bőven találhattak sztárokat. A VIP páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Julio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. A lelátón a hétszeres Super Bowl győztes Tom Brady követte a találkozót lányaival, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasser Al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer iShow Speed, Paul Pogba és Rodrigo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rap világ egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 15-e hétfő déli 12 óra van. Rekordszámú résztvevő a harmadik országos kamionos találkozón. Irodalmi délutánnal zárult a könyvhét a Meseház udvarán. Csökkenő gyermekbántalmazási esetekért dolgozna az új intézményvezető. 10. születésnapját ünnepelte a Kora Piknik Gyulán. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezték meg az országos kamionos találkozót a Békéscsabai repülőtéren, ahol három napon át több száz kamionos és jármű gyűlt össze az ország minden részéből és külföldről is. A szervezők minden korosztálynak kínáltak programokat. A rendezvény pénteken a hagyományos kamionos felvonulással indult, amely során mintegy 400 kivilágított jármű haladt végig Békéscsabán hangos dudaszó kíséretében. A résztvevők idén is az ország számos pontjáról, valamint külföldről érkeztek, hogy együtt ünnepeljék a kamionos közösséget. A főszervező Lásznyik Péter elmondta, hogy az idei évben sikerült újabb szintre emelni a találkozót, hiszen több kamionos jelentkezett, mint tavaly. Úgy fogalmazott, a siker kulcsa a folytonosság, mert a látogatók már várták, mikor telik meg ismét kamionokkal és programokkal a reptér. Hozzátett, hogy a szervezők 0-tól 100 éves korig mindenkinek igyekeztek élményt nyújtani, és öröm számukra, hogy évről évre bővül a kiállítók köre. A rendezvény egyik fő támogatója a DAF Hungary Kft. Kezdettől fogva segíti a találkozó létrejöttét. A cég idén is több programelemmel készült, köztük kamionos ügyességi versennyel, ahol amatőr sofőröknek kellett bóják között szalomozniuk. A vállalat ügyvezetője Újszászi Ferenc szerint az ilyen események célja, hogy a kamionos társadalom találkozhasson, beszélgethessen és kikapcsolódhasson. Mint mondta, itt munkaadók és munkavállalók is együtt tudtak pihenni, miközben a szervezők számos programmal készültek. Népszerű volt a gólyalábtekerő és kerékcsere verseny is, és a látogatók a kamionok kívül belül megtekinthették. A harmadik országos kamionos találkozó vasárnap estig várta az érdeklődőket a Békéscsabai repülőtéren. A Bárka szerkesztősége és a Körös Irodalmi Társaság szombaton tartotta a könyvhét záró irodalmi délutánját a Meseház udvarán. A rendezvényen bemutatták a Bárka folyóirat idei harmadik számát, valamint átadták a Körösök Gyöngye díját is. A főszerkesztő Elek Tibor elmondta, alap friss kiadásában izgalmas világirodalmi anyagok, komoly vers és prózai művek, valamint kritikák kaptak helyet. Hozzátette, hogy a programon a Körös Irodalmi Társaság tagjainak elmúlt évben megjelent köteteit is bemutatják. Megjegyezte, hogy még az előző években általában 5-6 kötet jelent meg. Idén szerényebb volt a felhozatal. Most Szilágyi András két verses kötetét is ismertetik, amelyek 2024-ben és 25-ben láttak napvilágot, valamint szó esik Ványai Fehér József elkönyvéről is, amelyet ugyan bemutatni nem tudnak, de a jelenlévők figyelmébe ajánlják. A szerzők közül többen személyesen is részt vettek az eseményen. Szilágyi András arról beszélt, hogy az írás számára mindig döntés kérdése volt. Amikor úgy határozott, hogy ír, akkor írt, amikor pedig úgy döntött, hogy nem folytatja, akkor letette a tollat. Felidézte, hogy 2023-ban a versírást, 2024-ben a drámaírást, tavaly pedig prózaírást fejezte be. Mint mondta, a prózával kissé megcsúszott, hiszen nemrég jelent meg a Papírváros 5. kötete, amelyet nagy adósságának érzett. Hozzátette, hogy az irodalomtól most már hátat fordít, olvasni továbbra is fog, de írni nem, legfeljebb levelet. A hangulatos kerti programon közreműködtek a Bárka szerkesztői és alapszán jelenlévő szerzői, köztük Banner Zoltán, Csabai Tóth Bálint, Farkas Velman, Éva, Kis László és Szil Ágnes. A rendezvény végén átadták a Körösök Gyöngye díjat, amelyet idén Zalán Tibor vehetett át.

0: Az elmúlt években folyamatosan emelkedett a gyermekbántalmazási esetek száma Békés Csabán. Az újonnan kinevezett igazgató azonban szeretné elérni, hogy ez a tendencia megforduljon. Május 1-től Bakus Zoltán vezeti a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központot. Az intézmény vezető beszélt a hajléktalan életmódot folytató emberek helyzetéről és a Fővényes utcai adománypontról is. A vezetői posztra hárman pályáztak, a Békés Csabai közgyűlés zárt ülésen hallgatta meg őket, majd másfél óra után döntött. A városvezetés határozata alapján az intézményt 2031. április 30-áig Bakus Zoltán irányítja, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal. A korábban rendőrként szolgáló igazgató arról beszélt, 20 évnyi rendőri munka során azt tapasztalta, a hatóság sok esetben szankciókkal reagál a szabálysértésekre és bűncselekményekre, ám ő nem mindig értett egyet azzal, hogy a büntetés jelenti a megoldást. Úgy fogalmazott, gyakran a figyelmeztetést és a figyelemfelhívást tartotta hatékonyabbnak, ezért végezte el a szociális munkaszakot is, hogy inkább segíteni tudja a családokat és megelőzze a problémás helyzeteket. Hangsúlyozta, hogy a szociális szférában érzi igazán a helyén magát és a társszervek támogatásával a megelőzésre szeretné helyezni a hangsúlyt. Az intézményben az elmúlt években óvodai és iskolai szociális segítőként dolgozott. Felidézte, hogy 2018-ban vált kötelezővé ezeknek a szakembereknek az alkalmazása, és az intézményeknek időre volt szükségük, hogy megértsék a feladatkör lényegét. Mint mondta, bár létezik protokoll és módszertan, ezeket folyamatosan felül kell vizsgálni, mert a szociális segítőmunka rendkívül sokszínű, és mindig új helyzetekkel kell szembenézni. Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Vihar-Sarki Koraszülött Mentő Alapítvány hagyományos családi programját, a Korapikniket, amelyet vasárnap délelőtt tartottak a gyulai Almási kastély különleges parkjában. A 8. alkalommal megszervezett esemény ezúttal is számos érdekes programmal várta a családokat. A rendezvény megnyitóján Alt Norbert Gyula alpolgármestere és a Vihar-Sarki Koraszülött Mentő Alapítvány alapítója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy az alapítvány idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, ami jó alkalom volt arra, hogy szenvedést készítsen. Megújítják az alapítvány honlapját és arculatát, az adatok összegyűjtése közben pedig szembesültek azzal, hogy milyen jelentős munkát végeztek az elmúlt évtizedben. Mint fogalmazott, a koraszülöttmentő autóval több mint 1500 alkalommal nyújtottak segítséget koraszülötteknek, gyermekeknek és családoknak, legyen szó mentésről vagy szállításról. Kiemelt, hogy nem csak Gyula, hanem a megye települései, vállalkozók, civil szervezetek, magánemberek és önkormányzatok is sokat tettek azért, hogy ezeket az eredményeket közösen elérhessék. Albert hangsúlyozta, úgy gondolják, a világ legnagyobb kincse a gyermek. Mint mondta, mindenki számára gyermeke egészsége a legfontosabb, és ezt az alapítvány működése során is kiemelten szem előtt tartják. Hozzátette, hogy az elmúlt 10 évben kialakult közösség nagy érték, amelyet meg kell őrizni a gyerekek, a családok és a jövő generációi számára. Egy névtelen bejegyzés szerint hajléktalanul foglalták el a Békés Csabai vasútállomás csarnokát, ahol hangoskodnak, zaklatják az utasokat és kéregetnek. Egy hozzászóló azt írta, hogy a biztonsági személyzetet alig lehet megtalálni, pedig korábban az őrök rendszeresen intézkedtek és kikísérték azokat, akik nem utazási szándékkal tartózkodtak az állomáson. A MÁV ismertette, hogy kik tartózkodhatnak a vasútállomás területén, milyen szabályokat kell betartani és milyen esetekben lépnek közbe a vagyonőrök. A csarnok bejáratánál több felirat is jelzi, hogy a terület éjjel-nappal nyitva van, őrzött és kamerával megfigyelt. A belső térben kifüggesztett dokumentumok részletesen leírják az állomás használat feltételeit. A szabályok szerint a vasútállomás elsődleges célja, hogy az utazásra várakozók, az érkezők, az átszállók és kísérőik biztonságos kulturált körülmények között tartózkodhassanak a közforgalom számára nyitott területen. A csarnokban elhelyezett Munkácsi Mihály szobor pedig továbbra is a város értékeit népszerűsíti, csendben és méltósággal fogadva az érkezőket, ellentétben azokkal, akik a bejegyzés szerint rendbontással zavarják az utasokat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Imádom.
6: Jé, de jó zenék vannak itt.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Ma következő kérésünk így szól: sziasztok, Csabi vagyok, és a feleségemet Jolit szeretném köszönteni névnapja alkalmából egy dallal. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi. Én köszönöm ezt a kérést is, és akkor a feleségednek mi is boldog névnapot kívánunk.

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az arany építőanyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építőanyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.
9: Sok a szene. És még több.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
6: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok! Szeretnék kérni egy pörgős dalt minden autósnak, ezzel kívánva nekik jó utat. Köszi, Laci!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! A világbajnokság legutóbbi játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. A játéknap meccsei közül a legfőbb témát a Németország Curaçao találkozó szolgáltatja. A németek 7-1-es győzelemmel kezdték meg a tornát, és ezzel történelmet írtak. A 7 találatnak köszönhetően immár 239 gólt szereztek a világbajnokságok történetében, megelőzve a korábbi csúcstartó Brazíliát. A mérkőzés Manuel Neuer számára is különleges volt. A 40 éves kapus lett a német válogatott történetének legidősebben pályára lépő játékosa, megelőzve Lothar Matthäus-t. Ezzel együtt 5. világbajnokságán szerepel, amivel beállította Matthäus rekordját, míg a 20. VB mérkőzésével utolérte a kapusok örök ranglistáját vezető Hugo Lloris-t. A mérkőzés Curaçao számára is történelmi marad, hiszen a karibi ország megszerezte az első világbajnoki gólt. A csapat a következő fordulókban Elefántcsontparttal és Katar válogatottjával találkozik. A németek elleni súlyos vereség miatt a gólkülönbségük azonban rossz, ezért számukra már szinte kötelező lesz legalább az egyik mérkőzés megnyerése, ha tovább szeretnének jutni a csoportból. A tornán a magyar NB1-et is képviselő játékosok közül elsőként a Ferencváros támadója Lenny Joseph lépett pályára. A haiti válogatott futballistája Skócia ellen mutatkozott be a világbajnokságon. A haitiak 1-0-ás vereséget szenvedtek, Joseph pedig a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a csapata akár egy pontot is szerezhetett volna. A Fradi támadója kiemelte, hogy a skótok erős ellenfélnek bizonyultak, de senki nem becsülte le őket, saját válogatottja esélyeiről pedig azt mondta, hogy a következő 2 mérkőzésen kiharcolhatják a továbbjutást. Nem indult zökkenőmentesen az uruguayi válogatott felkészülése az első mérkőzésre, a dél-amerikai együttes a Szaúd-Arábia elleni bemutatkozásra mérkőzés előtt repülési problémákba ütközött, mivel az eredetileg kijelölt gép adminisztratív okok miatt nem szállhatott fel Mexikóból. A csapat végül késve indult útnak Miamiba, a küldöttség pedig a FIFA-t tette felelőssé a kialakult helyzetért. Magyar idő szerint ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a világbajnokságon. Este 6 órakor Spanyolország a zöldfoki szigetekkel találkozik Atlantában, 9 órától Belgium és Egyiptom mérkőzik Seattle-ben. Éjfélkor Miami-ban Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze, majd hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland zárja a játéknapot.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Megtörtént a foci VB első Magyarországot is érintő eseménye. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Magyar származású labdarúgó szerzett gólt a világbajnokságon, Gyökeres Viktor is kapuba talált a Svédország-Tunézia meccsen. Magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó is gólt szerzett a hétfő hajnali Svédország-Tunézia világbajnoki mérkőzésen, Gyökeres Viktor most először talált be foci VB-n. A svédek az elejétől kezdve irányították a mérkőzést, sőt már a 7. percben megszerezték a vezetést Yasil Ayari révén, aki a 16-oson kívülről vette be a tunéziai kaput. Fél óra elteltével pedig Alexander Isak duplázta meg az előnyt, akinek lövésébe a kapus csak belenyúlni tudott. Svédország akár további gólokat is szerezhetett volna már az első félidőben, 2 perccel a szünet előtt mégis Tunézia szépített. Egy beadást követően Omar Rekik csúsztatta be a hálóba a labdát, sokáig ugyanakkor nem örülhettek a tunéziaiak, ugyanis az 59. percben olyan dolog történt, ami Magyarországon is sokak számára örömteli. A magyar állampolgársággal is rendelkező svéd válogatott Gyökeres Viktor megszerezte első világbajnoki gólját. Gyökeres Viktor apai nagyapja révén rendelkezik magyar gyökerekkel, Gyökeres István a Zala vármegyei Türjén született 1936-ban, majd az 1956-os forradalom után emigrált Svédországba. Első házasságából született Stefan Gyökeres, a svéd válogatott labdarúgó édesapja.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma június 15-en hétfő van. Ne felejtsék el felköszönteni Jolán és Vid nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposai közül pedig ma ünnepel Gábor Bernadett, a Desperado együttes énekesnője. Szintén ma ünnepli születésnapját Fenyő Iván, magyar színész, de ma ünnepel még Ice Cube, amerikai rapper, színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sok a szere? Stolt Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felő képződés, legfeljebb ott alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg gyenge zivatar. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével többfelé lesz élénk, néhol erős a nyugati észak-nyugati szél. Holnap a legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
3: Több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
3: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
5: Start Rádió.
0: És

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Start

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: a Stolt Radio, sok zene is még több. És ma június 15-e, hétfő van. Nézzük, hogy milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 182 évvel ezen a napon Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. 107 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött el az első megállás nélküli Atlanti óceán feletti átrepülés. És egy zenei érdekesség, 45 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg az angol Duran Duran együttes első stúdióalbuma, amivel hirtelen világsztárok lettek.
1: Sok a zene?
2: Stort Rádió.
1: És még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. A következő gondolattal búcsúzom. A fejlődés lehetetlen változás nélkül, és azok, akik nem tudják megváltoztatni a gondolataikat, nem tudnak változtatni semmin. További szép hétfőt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: És még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A labdarúgó világbajnokság hírei a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! A világbajnokság legutóbbi játéknapján 4 mérkőzést rendeztek. A játéknap meccsei közül a legfőbb témát a Németország Curaçao találkozó szolgáltatja. A németek 7-1-es győzelemmel kezdték meg a tornát, és ezzel történelmet írtak. A 7 találatnak köszönhetően immár 239 gólt szereztek a világbajnokságok történetében, megelőzve a korábbi csúcstartó Brazíliát. A mérkőzés Manuel Neuer számára is különleges volt. A 40 éves kapus lett a német válogatott történetének legidősebben pályára lépő játékosa, megelőzve Lothar Matthäus, ezzel együtt 5. világbajnokságán szerepel, amivel beállította Matthäus rekordját, míg a 20. VB mérkőzésével utolérte a kapusok örök ranglistáját vezető Hugo Lloris. A mérkőzés Curaçao számára is történelmi marad, hiszen a karibi ország megszerezte az első világbajnoki gólt. A csapat a következő fordulókban Elefántcsontparttal és Katar válogatottjával találkozik. A németek elleni súlyos vereség miatt a gólkülönbségük azonban rossz, ezért számukra már szinte kötelező lesz legalább az egyik mérkőzés megnyerése, ha tovább szeretnének jutni a csoportból. A tornán a magyar NB1-et is képviselő játékosok közül elsőként a Ferencváros támadója Lenny Joseph lépett pályára. A haiti válogatott futballistája Skócia ellen mutatkozott be a világbajnokságon. A hajtiak 1-0-ás vereséget szenvedtek, Joseph pedig a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a csapata akár 1 pontot is szerezhetett volna. A Fradi támadója kiemelte, hogy a skótok erős ellenfélnek bizonyultak, de senki nem becsülte le őket, saját válogatottja esélyeiről pedig azt mondta, hogy a következő 2 mérkőzésen kiharcolhatják a továbbjutást. Nem indult zökkenőmentesen az uruguayi válogatott felkészülése az első mérkőzésre, a dél-amerikai együttes a Szaúd-Arábia elleni bemutatkozásra mérkőzés előtt repülési problémákba ütközött, mivel az eredetileg kijelölt gép adminisztratív okok miatt nem szállhatott fel Mexikóból. A csapat végül késve indult útnak Miamiba, a küldöttség pedig a FIFA-t tette felelőssé a kialakult helyzetért. Magyar idő szerint ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a világbajnokságon. Este 6 órakor Spanyolország a Zöld-Foki-szigetekkel találkozik Atlantában, 9 órától Belgium és Egyiptom mérkőzik Seattle-ben. Éjfélkor Miami-ban Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze, majd hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland zárja a játéknapot.
3: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Hello, ez a Start a 98.4-en. A Reczki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában DJ Bobo és a Take Control. Érkezik majd a Brand New Heavies-től a You Are The Universe. Alatjuk majd Erika Iglesias és Jimmy Somerville egy-egy. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, de a Pet Shop Boys-szal kezdünk. Már is szól a Rent.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bomba jó árakra.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7, Mesteri lett.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat

Házas tart a 98.4-en, június 15-e van, a Jolánok ünneplik névnapjukat. A Jolán név eredete érdekes, mert szorosan kapcsolódik a magyar irodalomhoz és a magyaros névalkotás hagyományához. A név ismerté válását Dugonics András munkásságához kötik, aki 1803-ban megjelent Jólánka, Etelkának lánya című regényében használta a Jólánka alakot. Dugonics a 18-19. Század fordulójának egyik fontos irodalmi alakja volt, aki műveiben gyakran törekedett arra, hogy magyaros hangzású, régiességet idéző neveket használjon. Ahogy az Etelka név elterjedésében is nagy szerepe volt, úgy a Jolán név ismerté válása és az ő irodalmi névadásához kapcsolható. Kedves Jolánok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
6: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Hemzsegtek a hírességek a Brazília-Marokkó meccsen, ilyen sztárparádét nem sűrűn látni. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Hatalmas nevek tűntek fel a MetLife stadion lelátóján, a Brazília-Marokkó VB csoportmérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A 2026-os világbajnokság csoportkörének egyik csúcsrangadója a Brazília-Marokkó mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult. A nézők azonban nem csak a pályán, hanem a MetLife stadion lelátóin és VIP páholyaiban is bőven találhattak sztárokat. A VIP páholyban a kétszeres világbajnok Ronaldo mellett a brazil futball másik három ikonja, Julio César, Roberto Carlos és Kaká is helyet foglalt. A lelátón a hétszeres Super Bowl győztes Tom Brady követte a találkozót lányaival, míg a kamerák a PSG elnökét, Nasser Al-Helaifit, valamint az 1998-as világbajnok és aranylabdás Zinedine Zidane-t is kiszúrták. A népszerű streamer iShow Speed, Paul Pogba és Rodrigo társaságában tekintette meg a rangadót, a braziloknak pedig az amerikai rap világ egyik legnagyobb sztárja, Travis Scott is a helyszínen szurkolt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Áttekintő vizsgálat indul a minisztériumi fenntartású kulturális intézményekben, miután a tárca a működés átvilágítását és a hatalmi visszaélések kiszűrésére alkalmas etikai szervezet létrehozását tervezi. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közölte, hogy a kulturális szférából folyamatosan érkeznek segélykiáltások a vezetők visszaéléseiről, amelyek mögött korábbi politikai támogatottság állt. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vizsgálatokat a legégetőbb helyzetben lévő intézményekkel kezdik meg, az új etikai testület felállításával pedig hatékony védelmet és biztonságos munkakörnyezetet garantálnak a magyar művészek és az intézményi állomány számára. Augusztus 3-ától végleg elveszítik érvényességüket a régi típusú könyvformátumú, korábban határidő nélkül kiadott személyazonosító igazolványok egy uniós szabályozás miatt. A belügyminisztérium közleménye szerint a lejáratról az érintettek nem kapnak külön értesítést, így az okmányt birtoklóknak személyesen kell új elektronikus e-személyt igényelniük bármelyik kormányablakban. Amennyiben az érintett rendelkezik más érvényes fényképes okmánnyal, például útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, az új személyi kiváltása nem kötelező, a 70 év feletti állampolgárok számára pedig ingyenes az új igazolvány kiállítása. Megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-ával, a kormány ugyanis társadalmi egyetlen

0: érinteni a rögzített kamatok kivezetése után. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a kormány nem hagyja magára az érintetteket, és a valódi rászorulók számára kidolgoznak egy tényleges, célzott segítséget nyújtó támogatási rendszert.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Ez a Start a 98.4-en. Aratki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Girls Aloud. Itt lesz a Depeche Mode. Hallatjuk majd a Jam & Spoon és a Simple Minds egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot. Azonnal folytatjuk még az a Halle Johnson kiváló slágerével. Itt a Love Train.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió. Hello.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
6: Sokat nem, sokat
0: nem.
6: És még több.
0: Start Rádió.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB

0: játék kiemelt támogatója, a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Start Rádió. Közlekedési információ.
1: Aszfaltoznak Dobozon, a Nagyváradi úton és a Kossuth téren. Szintén aszfaltoznak Sarkad és az országhatár közötti összekötő úton. Jó utat a közlekedőknek!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
3: És még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Az év végéig meghosszabbítja a diákhitel egyre vonatkozó kamatstopot a kormány, a döntést pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy utasították a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot a forrásbevonás lehetőségeinek megvizsgálására, hogy a kamata lehető leggyorsabban csökkenhessen.

a döntés, hogy Karácsony Gergely a napokban arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válhat. Közlekedéspolitikailag teljesen megalapozatlannak nevezte a kormány a mohácsi új Duna híd korábban tervezett kétszer-kétsávos kialakítását, ezért a beruházás műszaki tartalmának teljes körű felülvizsgálatáról döntött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

lehetőségét. Szakmai nézetkülönbségek miatt benyújtotta lemondását Fürth Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. A legfőbb ügyészség tájékoztatása szerint a lemondás hátterében az úgynevezett aranykonvoj ügy áll, amely az ukrán pénzszállítók elfogásával kapcsolatos jogellenes fogvatartás miatt indult. A főügyészség

0: rendjét illetően. A konfliktus feloldására Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész új szervezeti egységet jelölt ki a nyomozás felügyeletére, és írásos utasításban rögzítette, hogy az ügy minden szálát függetlenül ki kell vizsgálni.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában a Michael and the Mechanics, hozom majd a Silent Running-ot. Érkezik az S-Craft 7, a Steel Skin, és itt lesz Creamy Fisher egy felvétele. És kellemes délutánt, hallgassátok a Startot benne már, és toljuk tovább Rick Astley-vel itt a Never Gonna Give You Up.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 4 újabb válogatott kezdi meg a szereplését a tornán. A program este 6 órakor Atlantában indul, ahol a 2010-es világbajnok Spanyolország a zöldfoki szigetek ellen lép pályára. A spanyolok a csoport egyértelmű esélyesei és a papírforma szerint a továbbjutás első számú várományosai. A zöldfoki szigetek ezzel szemben a torna egyik legkisebb futballnemzeteként próbál meglepetést okozni. A szigetország az afrikai kvalifikáció során többször is bizonyította, hogy kellemetlen ellenfél tud lenni, de a mai napon a pontszerzés is komoly sikernek számítana számára. 9 órától Seattle-ben Belgium és Egyiptom találkozik, a belgák a csoport legnagyobb esélyesei, ugyanakkor az afrikai együttes tapasztalt és fegyelmezett csapat hírében áll. Az egyiptomiak elsődleges célja valószínűleg az lesz, hogy legalább egy pontot elcsípjenek a csoport favoritja ellen, míg a belgák egy esetleges meglepetés győzelemmel már is nagy lépést tennének a továbbjutás felé. Éjfélkor a H csoport másik mérkőzésén Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze Miami-ban. A dél-amerikai válogatott egyértelműen esélyes a találkozón, ám a felkészülését nem segítette, hogy adminisztratív problémák miatt csak késve érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Az uruguayiaknak ennek ellenére a 3 pont megszerzése a céljuk, hiszen a csoportban a Spanyolország is ott van, így minden pontnak hatalmas jelentősége lehet. A játéknapot hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland mérkőzése zárja. Papíron ez tűnik a nap legkiélezettebb párosításának. Az ázsiai és az óceániai együttes is úgy érkezett a tornára, hogy a továbbjutáshoz valószínűleg ezen a mérkőzésen kell megalapoznia az esélyeit. Egy győzelem bármelyik férnek hatalmas lökést adhat a folytatásra. Ahogy azt megszokhatták, holnap reggel pedig jövünk a mérkőzések összefoglalóival.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió. Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Mit szólnátok egy felejthetetlen múzeumi élményhez? A Munkácsy Mihály Múzeum ismét számtalan izgalmas kalandot és emlékezetes pillanatot tartogat számotokra a múzeumok éjszakáján. Gyertek el június 20-án szombaton a 17 órától kezdődő és éjfélig tartó rendezvényre, és érezzétek csodásan magatokat az év legvarázslatosabb éjszakáján. S hogy mi vár majd rátok? Játékos gyermekprogramok, kreatív foglalkozások, családi ki mit tud értékes nyereményekkel, különleges előadások és tárlatvezetések, Szent Ivánéi tűzgyújtás, táncházi forgatag, sok-sok ajándék és még több meglepetés. Ne maradjatok le az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításról sem, amely a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. A rendezvényre belépő jegyek június 13-ától 19-ig elővételben kedvezményes áron kaphatók. Tehát múzeumok éjszakája június 20-án a Munkácsy Mihály Múzeumban. A részletekről bővebb információ a múzeum honlapján és közösségi oldalain található.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
11: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Egy friss, a University of Bristol kutatói által a Nature-ben publikált tanulmány szerint a legkorábbi gerincesek, kapaszkodjatok meg, 4 szemmel figyelték a világot. A kínai Kunming térségben talált 518 éves fosszíliák fején 4 sötét pöttyöt láttak. Kettőről tudták, hogy szem, a másik kettőről pedig azt hitték, hogy orjuk, de valami nem stimmelt. Elektron mikroszkóppal megnézték, és mit találtak? Melanoszómákat. Ezek a pigmentet termelő sejtek részei, vagyis ott bizony fényt elnyelő anyag volt, magyarul azok is szemek voltak. 2 nagy oldalt, 2 kisebb felül, mint egy őskori akciókamera rendszer, az ok prózai egyébként. Ezek az állatok a tengerfenéken turkáltak, és mivel ők voltak az étlapon, nem az étteremben, jól jött a 360 fokos kilátás. És most jön az igazán durva rész. A felső szempár idővel beköltözött az agyba. A tudósok szerint ebből lett a tobozmirigy, ami ma a melatonint termeli és az alvásunkat szabályozza. Szóval, amikor este elámosodsz, az is lehet, hogy az ősi harmadik és negyedik szem huny le helyette.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Ebben az órában Kylie Minogue-gal, Lady Gaga-val, az INXS-szel és Jimmy Cliff-fel. Kellemes délutánt hallgass a Startot benne Bon Jovi-val. Folytatjuk itt a You Give Love, a Bad Name.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban is folytatódik a labdarúgó világbajnokság, 4 újabb válogatott kezdi meg a szereplését a tornán. A program este 6 órakor Atlantában indul, ahol a 2010-es világbajnok Spanyolország a zöldfoki szigetek ellen lép pályára. A spanyolok a csoport egyértelmű esélyesei és a papírforma szerint a továbbjutás első számú várományosai. A zöldfoki szigetek ezzel szemben a torna egyik legkisebb futballnemzeteként próbál meglepetést okozni. A szigetország az afrikai kvalifikáció során többször is bizonyította, hogy kellemetlen ellenfél tud lenni, de a mai napon a pontszerzés is komoly sikernek számítana számára. 9 órától Seattle-ben Belgium és Egyiptom találkozik, a belgák a csoport legnagyobb esélyesei, ugyanakkor az afrikai együttes tapasztalt és fegyelmezett csapat hírében áll. Az egyiptomiak elsődleges célja valószínűleg az lesz, hogy legalább egy pontot elcsípjenek a csoport favoritja ellen, míg a belgák egy esetleges meglepetés győzelemmel már is nagy lépést tennének a továbbjutás felé. Éjfélkor a H csoport másik mérkőzésén Szaúd-Arábia és Uruguay csap össze Miami-ban. A dél-amerikai válogatott egyértelműen esélyes a találkozón, ám a felkészülését nem segítette, hogy adminisztratív problémák miatt csak késve érkeztek meg a mérkőzés helyszínére. Az uruguayaknak ennek ellenére a 3 pont megszerzése a céljuk, hiszen a csoportban a Spanyolország is ott van, így minden pontnak hatalmas jelentősége lehet. A játéknapot hajnali 3 órakor Los Angelesben Irán és Új-Zéland mérkőzése zárja. Papíron ez tűnik a nap legkiélezettebb párosításának. Az ázsiai és az óceániai együttes is úgy érkezett a tornára, hogy a továbbjutáshoz valószínűleg ezen a mérkőzésen kell megalapoznia az esélyeit. Egy győzelem bármelyik férnek hatalmas lökést adhat a folytatásra. Ahogy azt megszokhatták, holnap reggel pedig jövünk a mérkőzések összefoglalóival.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
5: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha. És hol?
2: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
3: Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leier Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 99 éve született Fóki Otto, animációs film rendező, reklámgrafikus, aki Misi Mókus és az első TV Maci apja is volt. Hát nem is tudtam, hogy Misi Mókus és a TV Maci testvérek. Gondolhattuk volna. 63 éve született Helen Hunt, amerikai színésznő, 57 éve született Ice Cube, amerikai rapper, énekes, 62 éve született Courtney Cox, amerikai színésznő, a Jó barátok sorozatból Mónika, 47 éve született Fenyő Iván, magyar színész, 72 éve született James Belushi, amerikai színész, és 45 éve jelent meg az angol Duran Duran együttes első stúdióalbuma, amivel hirtelen világsztárok lettek.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Araczki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: Még több.
3: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megkönnyebbülhetnek a lakossági napelemes pályázat nyertesei, a kormány ugyanis szeptember 30-áig meghosszabbította az érintett beruházások fizikai befejezésének határidejét. A magyar közlönyben megjelent határozat értelmében a rászoruló családokat segítő program eredetileg június 15-i határidejét tolták ki az őszi időpontra. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség korábban jelezte, hogy a kivitelezések elhúzódása miatt sokan nehéz helyzetbe kerültek volna halasztás nélkül. A módosításnak köszönhetően a 100%-os támogatottságú napelemes rendszerek, valamint a nyílászáró cserével és energiatárolóval kombinált komplex beruházások biztonsággal befejezhetők és adminisztratívan is lezárhatók lesznek. Augusztus 3-ától végleg elveszítik érvényességüket a régi típusú könyvformátumú, korábban határidő nélkül kiadott személyazonosító igazolványok egy uniós szabályozás miatt. A belügyminisztérium közleménye szerint a lejáratról az érintettek nem kapnak külön értesítést, így az okmánybirtoklóknak személyesen kell új elektronikus e-személyt igényelniük bármelyik kormányablakban. Amennyiben az érintett rendelkezik más érvényes fényképes okmánnyal, például útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, az új személyi kiváltása nem kötelező, a 70 év feletti állampolgárok számára pedig ingyenes az új igazolvány kiállítása. Közlekedés politikailag teljesen megalapozatlannak nevezte a kormány a mohácsi új Duna híd korábban tervezett kétszer kétsávos kialakítását, ezért a beruházás műszaki tartalmának teljes körű felülvizsgálatáról döntött. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, hogy a korábbi tanulmányok szerint évtizedekre előre is indokolatlan volt a négysávos híd és gyorsforgalmi út tervezése, így megvizsgálják a híd és a csatlakozó szakaszok kétszer egysávosra szűkítésének lehetőségét.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene?
0: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége ifjabb Krista Lajos, DJ. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a zene?
6: Sok a zene és még több.
0: Start Rádió.
7: Ifjabbi Krista Lajos a vendégünk, szervusz Lali,
8: fia.
7: Üdvözöllek, nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, és most a hallgatókhoz szólok, valószínűleg ismerős lehet a te vezetékneved, a Krista.
8: Igen.
7: Mert ugye Gyulán, a te kedves édesapád nagyon-nagyon sokáig diszkózott, illetve rádiózott, majd ezzel kapcsolatban is szeretnélek téged kérdezni. Na de hát ugye te is zenélgetsz, te is diszkózol mostanában, illetve nem csak mostanában, hanem már régóta. Mesélj kérlek, légy szíves a kezdetekről, mi volt az a mozzanat, ami elindította benned az erre szeretetét? Mikor történt ez?
8: Jó, na már vissza kell gondolni. Ugye hát ugye nekem ott 15-16 éves voltam körülbelül, mikor ugye elkezdtem foglalkozni, így, úgy olyan szinten foglalkozni a zenével, ugye, hogy fater csinálta már régóta, és már elkezdett hívogatni, buliba beszerelni, legyek ott, segítsek, azért elkezdtem.
7: Mit ród?
8: Ja, igen. Akkoriban nem így hívták, akkor úgy hívták, hogy csicska. Na jó, nem. Gyere segíteni, jóval mentem az reggel beszerelni, és ugye ott nézegettem, elkezdett érdekelni végül is az egész. Ugye a zene, mert a faternak napi szinten benne volt az életébe, ugye reggeltől estig jöttek, másolgatt ugye kazettákat, hozta a CD-ket, hozták neki, vitték neki, szóval folyamatos átjáróház volt akkoriban is már nálunk.
7: A szerver.
8: Így van, a központi elosztó volt, és ugye hát már akarva, akaratlanul is belekerültem ebbe az egész körforgásba. És ugye, ahogy benne van az ember, ugye elkezd érdeklődni ránta, és hát mondom, elmegyek vele egy-két bulival. Nem tudom, mikor, mert hány éves lettem, mikor legelőször mentem vele, de ott úgy mindig mentem segíteni, és akkor utána mindig, hogy hazamentem, ő megcsinálta a bulit, másnap reggel mentem neki segíteni, összeszedni a cuccot, és akkor ennyi volt nekem, ennyi így kezdődött az egész történet.
7: Aztán... Tehát akkor megcsapott a szele
8: igen,
7: a dolognak.
8: Igen, mondhatni így is. És akkor volt utána későbbiekben, ahogy ott maradtam vele, segítettem, még néztem még is mit, a potikat, ugye volt egy 4 vagy 6 csatornás kis keverője, ugye az a zenekben, ők tudod, egyszerű volt a történet, mert nem volt akkoriban így az, hogy nagyon kevergeti a zenéket, inkább ő arra ment, hogy amilyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat játszotta.
7: Persze, meg hát ugye, hogy rádiós is volt, neki inkább az volt a profilja, nem az, hogy ütemre keverje a zenéket, hanem hogy két dal közt inkább konferáljon.
8: Igen. Meg milyen zenéket szerettek az emberek, ugye azokat is tapasztalta, nagyon sok zenét hallgatott, és akkor abból, hogy miket kezdtek el kedvelni az emberek, és elkezdett erre ugye felfigyelni, és csinált egy ilyen válogatást, ugye ebből a 8-10-15 000 darab zenét, amit így összeszedett így a évek alatt, és abból is leválogatta ugye a nagyját, és akkor volt neki egy alap kis koncepciója, az a 300-400 zene, amit nagyon szeretett játszani, és ugye erre elkezdtem én is felfigyelni, hogy mik ezek a zenék, miket játszanak, és mindig mondták, hogy fatal, milyen jó zenéket játszik, jó viszi. Vágom, mondom, én minden nap hallgatom reggeltől estig, mondom, ott vagyok vele, mondom, én már nekem ott könyökömön jön ki lassan, de mondom, nagyon jó zenék. Eljött, szerintem 18 volt, amikor legelőször csináltam a bulit, mert szerintem ott fater valamit bevállalt, és nem tudott elmenni, vagy nem tudom, mindegy, az volt, hogy nekem kellett megcsinálni. Végül is ott már összeraktak, azt mondta, hogy jó, neki el kell mennie, mert valami közbe jött neki, és akkor maradjak én ott. Mondom, mi van? Így legelsőre.
7: Ja, tehát előtte nem is volt ilyen, hogy emberek előtt?
8: Nulla, zéro.
7: Tehát ilyen iskolai történet se volt?
8: Egyetlen egyet megpróbáltam, akkor az még az egyesuliba csináltam, a 8-osoknak, az ott egy ilyen próbolt, ez 1-2 óra volt az egész történet, hogy összeraktuk az utcát, lement az 1-2 óra, azt utána meg irány haza. Ennyi volt nekem a suli diszkós korszakom. Ott nekem nagyon sokáig kiesett, és amikor megcsináltam, ugye volt az az első buli, amit egyedül vezényeltem le, hogy 2-3 óra volt az egész ilyen hangosítás, amik is zenékkel összerakva, izgultam, és ott ráéreztem erre az egész történetre, hogy ez jó, ezt csinálni kéne, szóval komolyabban is. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: De te melyik vonalra? Tehát erre a konferálós dologra, vagy erre a mixelős dologra?
2: Inkább a zenére mentem rá. Inkább úgy, ugye ezekre a 89, inkább a zenére, mert nekem mondhatni még most is nekem az ad energiát ebből az egészből, hogy látom, hogy az embereknek felcsinálszem is táncolnak rá, és hogyha kérnek bármilyen régebbi zenét, ugye már nagyon el van ócsárolva ez a retro, mert mindenki retro zenét akar, már lassan a David Guetta is retro lesz, mert 2026, de még mindig valaki meghallgatja a Modern Talkingot, meg az Abbát, meg a Boniemet, ugye valaki még, ugye van ez a korosztály, ebből a szempontból én ezt úgy ragadtam meg, hogy én ezt ugye a faternak ez a hagyatéka, ami van, amit én csinálok így tovább, ugye én ezt viszem tovább, és majdnem ugyanazt a korosztályt táncoltatom, vagy bulisztatom meg, akik ebbe a korszakban voltak. Szóval én nem a fiataloknak csinálok, inkább az 45-50 pluszosoknak szoktam ilyen bulikat csinálni, hogyha van, mert azok a kimondott retro zenéket szeretik hallgatni.
1: És egyébként nem volt benned soha ilyen affinitás, hogy ne a retro nyomd, hanem a friss zenéket?
2: Volt, 2008-ban volt, amikor a HB sörüzőben diszkoztam egy 2 évet, minden péntek szombat volt, vagy kisebb nagyobb megszakításokkal, még akkor Pista bácsi csinálta, és akkor volt az, hogy kezdődött ez a retroval, csináltam egy 2 hónapon keresztül, mindig csak meg voltak a kötelező zenék, azokat lejátszottam. És az már én is.
1: Az Abba egy veleg, meg a Neoton egy veleg, igen. Van,
2: meg a Nosti, meg a Mix, ugye az egy órás, az aki volt, meg kell mindig az indító egy óra. Igen, és akkor ott éjfél, mondom, rá kéne valami akkori mostani zenét játszani, tudod, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy akkori volt a David Guetta, Memories, akkoriban jöttek be ezek a zenék, és akkor na megnézzük, hogy mennyire vevőek az emberek erre. Na és akkor ott beállt egy olyan rendszer, hogy egy ilyen éjfélig játszottam a retro zenéket, és akkor éjfél után meg volt egy ilyen lemerősebb váltás, nem szépen elkezdtem menni így a 80-as évekbe, átmentem a 90-es évekbe, 90-es évből a 2000-es, és napjainkig. És akkor ezért általában 3 óráig tartott, utána meg már ami éppen jött, ment a retro, ment a mulatós, ment ez, ment az, szóval már vegyesen volt. Szóval van egy ilyen kis koncepció nálam is felépítve. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Startrádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sokat nem, sokat
9: még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. Sok a szere. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több. Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. 2025. június 15-e, hétfő van. Krista Lajos zenei pályafutása a 60-as és 80-as évek közötti házi bulik, illetve Békés Csabai klubok világában gyökerezik. Karrierjében mérföldkövet jelentett az 1995-ös év, amikor zenei műsorvezetőként csatlakozott a frissen alapított Gyula Rádióhoz. Ezzel párhuzamosan a Békés Csabai Start Rádió vasárnapi műsoraiban a 60-as és 70-es, valamint a 80-as évek közkedvelt dallamait mutatta be a hallgatóknak. A szerkesztésben mindig szabad kezet kapott, így igaz hagyományőrzőként közvetíthette a korszak zenei világát. A részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Krista Lajos, DJ Krista Tata. A nyár szerencsére több csapadékot hozott, mint a korábbi aszályos évek, viszont még mindig hiányzik a csapadék a talajból. Ellenben a hűvös csapadékos időjárás több növénynek jót tett. A témával kapcsolatban Brlázs Róbertet, az Orosháza és Térsége gazdakör elnökét kérdeztük. A Békés Csabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ tagintézményeiben több fejlesztés történt az elmúlt hónapokban, és a nyári időszakban számos programot terveznek az időseknek és családtagjaiknak. A részletekről Bátori Zsuzsa, az intézmény igazgatója számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Szabad Torna Sportegyesület táncosai túl vannak az év talán legfontosabb eseményén, az ott megszerzett érmékkel együtt már összesen 30-at szereztek az elmúlt évek világversenyein. Erről is kérdeztük az egyesület vezetőjét és edzőjét, Varga Adrient, a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Krista Lajos zenei pályafutása a 60-as és 80-as évek közötti házi bulik, illetve Békés Csabai klubok világában gyökerezik. Karrierjében mérföldkövet jelentett az 1995-ös év, amikor zenei műsorvezetőként csatlakozott a frissen alapított Gyula Rádióhoz. Ezzel párhuzamosan a Békés Csabai Start Rádió vasárnapi műsoraiban a 60-as és 70-es, valamint a 80-as évek közkedvelt dallamait mutatta be a hallgatóknak. A szerkesztésben mindig szabad kezet kapott, így igazi hagyományőrzőként közvetíthette a korszak zenei világát. A részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Krista Lajos, DJ Krista Tata.
3: A rádió mikor érkezett az életedben?
4: Mikor felszabadították a frekvenciát 1995. Kezdtem a Gyula Rádióba, június vagy július, nem tudom pontosan, akkor indult 95-ben. És mi az érdekesség a sztoriban? A Start Rádió ősszel indult, és a Start Rádióba is jöttünk dolgozni Jobbágy Zolival, technikusként. Akkor az IFI házban volt, fönt a felső emeleten volt a stúdió.
3: Akik esetleg fiatalabb hallgatók, azoknak mondjuk, hogy ez most már máshogy hívódik ez az épület, tehát most már nincs olyan, hogy IFI ház, de maga az épület, illetve annak a szellemisége az még tovább él azóta.
4: Így van.
3: Jött a kívánság műsor, vagy először technikusok voltatok? Mikor kaptál műsort, vagy hogy jött ez a műsort?
4: Hát a Start Rádióban is egy vasárnaponként jött nekem egy szintén nosztalgia retrós műsorom, az hetente egyszer volt, ugyanúgy a Gyula Rádióban, de hát a Gyula Rádióban ott műsorvezető is voltam, tehát nyilvánvaló zenei műsorokat csináltam. Maradtam a stílusomhoz, mert nekem a 60-as, 70-es és 80-as évek, meg a 90-es közepéig ezek jól bejöttek, és ezekből csináltam mindig válogatást. Soha nem, ez annyi volt, tényleg az nagyon jó volt, hogy soha nem szóltak bele, hogy milyen zenét játszak. Teljesen rám bízták, beültem a mikrofon mögé, úgy, mint most itt, vagy a keverő mögé, és azokat a zenéket játszottam, melyeket én szeretem, és bejött, mert jó visszhangja
3: volt. Tehát jók voltak a visszajelzések.
4: Igen, akkor igen. Hát meg az nagy dolog volt, hogy 95-ben, hogy felszabadították a frekvenciát, és elindultak a helyi rádiók. Azelőtt mi volt? Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, tehát ezek az országos rádiók.
3: Igen. És akkor a rádió mellett neked megmaradtak ezek a diszkó fellépések, vagy hogy volt?
4: Természetesen. Most még annyit szeretnék elmondani, hogy ez a Krista-tata dolog.
3: Ja, igen. Erre is ki akartam térni, csak egy picit később, de semmi gond.
4: Mert ez a Gyula Rádióhoz kötődik.
3: Na, értem. Jó, akkor meséljük el a hallgatókat.
4: A sztori úgy volt, hogy Jobbágy Zoli meg én voltunk, akik a régi zenéket játszottuk annó a Gyula Rádióba, és akkor hát többen Illés Marci volt, Múlt Robi volt, Kovács Józsi volt, tehát voltunk egy páron, de diszkósok voltunk természetesen a rádióban, és akkor Múlt Robi mondja, hogy én mindig olyan tatár zenéket játszok. Már mondom, mi van? Hát az, hogy olyan régieket, hogy a mostaniak. Hát mondom, annyira mostaniak nem érdekelnek. De az úgy jött az ötlet, hogy Krista, Tata, csináltunk egy szignált. Már mondom, ez
3: bejött.
4: Na, és innentől kezdve lettem Krista, Tata.
3: De ez számodra ez nem degradáló?
4: Nem.
3: Nem volt semmi sértés ebben?
4: Nem. Mert, hogy mondjam, maga az nem szlogen, hanem maga így a név. Mert ugye sokan megváltoztatják a diszkós nevüket olyanokra, hát a mostanékról mondjuk ne beszéljünk, de megváltoztatják úgy, hogy nem is tudja az ember, hogy ő kicsoda, tehát a neve. Igen, ebben viszont benne van a vezetéknevem.
3: Persze megszűnik a személyiség gyakorlatilag.
4: Így van,
3: igen.
4: Így van. És akkor így tudta. Hát még a mai napig is sokszor meglepődök, mikor megyek valami hivatalos ügyet intézni az önkormányzathoz, azt neve, mondom, Krista Lajos, Krista. De hát mondjuk ő is így nyilvánvaló idősebb korosztályhoz tartozik. Azt mondja, a Krista, tehát a magának nem rokon? Mondom, nem, mert én vagyok.
3: A gonosz klón, igen.
4: Tehát azért mondom, ez jól esik az embernek, hogy még ennyi év után is. Ezek szerint jót csináltam, amit csináltam.
3: Na, akkor a diszkós történetek hogy jöttek?
4: A diszkós dolog, az, mint említettem neked először, ugye mikor Marci ide adta a szerelést, átvettem tőle, én vidéket jártam. Tehát nyilvánvaló, itt már Csabán, Gyulán meg voltak a diszkósok, ahova az ember nem tud csak úgy oda menni. És egy dolgot azért még elmondanak, hogy akkoriban ezek, akikkel együtt voltam, soha nem volt olyan, hogy egyik a másik alá vállaljon.
3: Belelátsz egyébként a gondolataimban, mert ez is kérdés lett volna, hogy volt-e valamiféle rivalizálás.
4: Tehát azokkal, akik akkoriban nyomták a digit, mint Béla Gyózsi a Rózsafába, fel tudnám sorolni, hogy most én odaállítok a főnökhöz, és azt mondom, hogy én ennyire megcsinálom. Sose volt. És természetesen a mai napig is barátságban vagyunk. Tehát ezek a régi kapcsolatok megmaradtak. Én vidéken kezdtem, mint említettem, elindultam Megyesegyháza, Mezőkovácsháza, a vége Batonya volt. A másik irány Murony, Mezőtúr, Körösladány, ez volt a vége. A harmadik irány Batonya volt, ugye ezt mondtam?
3: Igen.
4: Össze-vissza, tehát az én meghívásos alapon mentek, és ez mind hatni buli volt.
3: De ezt hogy kell elképzelni? Tehát elterjedt a híred, hogy jó bulikat csinálsz, vagy ismeretség?
4: Először nyilván művelődési házakba mentek a diszkók, mert akkoriban még a vendéglátók nem foglalkoztak vele, mert más volt a helyzet. Aztán, hogy bejött, hogy a maszekok lettek a vendéglátósok, hát nekik is az volt az érdekük, hogy legyen forgalom. Teszem hozzá, diszkózni akkoriban vizsgával kellett. Itt vagyunk most a Bartók Bélán, nem messzire, innen volt az OSK, az Országos Szórakoztató Központ. Oda kellett bejelenteni a diszkókat, volt ugye kellett érte fizetni, hogy jogdíjat, és először nekem is idegenes vizsgám volt, úgyhogy az azt jelentette, hogy évente egyszer menni kellett megújítani. Fölmentünk Pestre, egy háromtagú bizottság vagy zsűri elé leültünk, be volt téve egy kazettás magnó, vagy egy lemezjátszó, vagy kettő, attól függ, mert hogy ki mivel ment vizsgázni, és 5 blokkot kellett összeállítani. Blokkonként 5 zenével. Húztál egy számot, megmondták, hogy 3-as. Jó, elővettem a 3-as blokkot, ugye ez 5 kazetta volt, hogy ne kelljen keresgélni, és akkor le kellett diszkózni. Ez volt a diszkós vizsga.
3: Kik voltak a zsűriben? Vagy zsűriben, hát a vizsga biztosok kik voltak.
4: Most
3: jó kérdés.
4: De a mai napig is a Facebookon ismerősök vagyunk. Beszélgettünk is egymással, hogy akkoriban még a 80-as években, amikor mentem vizsgázni, akkor még ő jött a bizottságba. Na, hát ha menet közben szedni a neve.
3: Jó, rendben. Tehát akkor hívtak téged fellépni vidéki szórakozó helyekre, vagy diszkókba?
4: Igen, hát először mondom, műfázak voltak, aztán jöttek, ahogy felszabadították a őzék, hogy maszekok lettek. Lehetett ugye bérbe venni éttermeket, kocsmákat, vagy hát presszókat inkább, mert Kosmát nem. Oda nem ment az ember. Na és itt indult el a vendéglátósdi. Akkor is még mindig vidéken. Hát én nem is tudom, hogy mikor jutottam be. Gyulánra jutottam be először, ami város, ugye. Ott végigjártam mindent. A Komlót, a Lidót, a Rondellát.
3: Budrió.
4: Igen, és itt be is zárt.
3: Háromszög, ott nem volt?
4: Ott nem voltam.
3: Ott nem voltam.
4: Ott nem volt.
3: Akik nem tudják, ez a Várnál van, most már egy jó kis étterem van.
4: Na hát meg aztán itt Békés Csabán akkoriban. A Fehér Galamb volt, Ezer Jó volt, meg a Rózsafa volt.
3: Vannak egyébként terveid mostanában? Tehát szoktak hívni például, most csak mondjak egy példát, rádiókba műsort vezetni, vagy mondjuk bulikat tartani?
4: Alkalmi volt egy-kettő, de ezeket az alkalmi bulikat átadtam a fiamnak, mert a cuccot meghagytam.
3: És így zárójelbe jegyzem meg, hogy nem csak a titulust adtad át, hanem a nevet is.
4: Hát igen.
3: Ifjabbik Krista Lajos.
4: Így van, pontosan. Úgyhogy ő csinálja céges bulik, meg ilyesmit. Én nem gondolkoztam még azon, hogy valaha is egyáltalán most újra beszálljak ebbe a dologba. Nem lettem a zenétől elszakadva, mert van egy internetes rádió, amit a mai napig is dolgozok. Zenei műsor természetesen 60-as, 70-es, 80-as évek zenéivel. Ez nekem nagyon jó. Tehát ezt nem is kell szerintem neked sem mondani, hogy az, aki ilyen nagyon sokáig csinálta ezt, ebbe élt benne. Ez úgy beleívódott az emberbe, hogy ezt nem lehet abba hagyni. Én azt mondtam, amikor majd elmegyek, akkor vége lesz ennek a korszaknak.
3: Hogy tapasztalod, hogy manapság így 2025-ben vevők az emberek ezekre a retro dolgokra, illetve ezekre a retro dalokra, amiket te prezentálsz?
4: Az a réteg, akik abban a korosztályban vannak, amelyikben ők bulisztak. A mostaniak között is van egyébként. Meg is lepődtem, hogy sok fiatal szereti a régi zenéket, mert úgy vagyok én is fönt a neten, hogy ha valakinek zenei kérése van, akkor írjon, és akkor teljesítem, de nincsen se név, se semmi, hanem megkeresem a zenét, és akkor meglepődök, hogy fiatalok is szeretik ezeket a régeket. Tehát azért mondom, hogy vannak olyan együttesek, olyan előadók, amik annyira beivódott az emberek tudatában. Lehet, hogy a szülőkön keresztül lett ilyen, hogy ezt szereti a gyerek is. Mert van egy pár olyan zene, ami hú, de jó.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A nyár szerencsére több csapadékot hozott, mint a korábbi aszályos évek, viszont még mindig hiányzik a csapadék a talajból. Ellenben a hűvös csapadékos időjárás több növénynek jót tett. A témával kapcsolatban Brlázs Róbertet, az Orosháza és térsége gazdakör elnökét kérdeztük.
3: Ahogyan azt gyanítom, a rádióhallgatók is tapasztalhatják, a mezőgazdasági munkálatok most már nagyban dübörögnek, amit majd azt elmondod, hogy segít, vagy éppen hátráltat az aktuális időjárás. Mi a helyzet ezen a fronton?
4: Hosszú, aszályos időszak után egy érdekes tavasz végi időszakról beszélhetünk. Ugyanis az év eleje és a tavasz eleje az már egy nagyon korai aszályt vetített előre. De aztán valahogy fordult az idő járás kereke, és most inkább egy picit a csapadékosabb felét mutatja az időjárás felénk. Ez azt jelenti, hogy májustól június közepéig körülbelül 60-70 ml csapadék hullott le Békés megyébe, ami kifejezetten jó érték, de még mindig azért jelentősen elmarad attól a sok éves elmaradástól, amit azért 100 ml fölött mérünk. De megint csak megváltoztatta azokat a sztereotípiákat, amelyekben bízhattunk eddig, hiszen az elmúlt évek azt vetítették előre, hogy az őszivetésnek nyújtják a nagyobb biztonságot a gazdák számára. Így a árpa, búza, talán meséltem is róla, hogy az árpából vetőm a kiány is adódott pont azért, mert mindenki az árpában kereste a boldogulását a vetések időszakában, és pont azok szenvedtek most a legnagyobb aszályt csapadék hiányos időjárásból adódóan. Tehát én azt gondolom, hogy most az őszi vetések vonatkozásában a babonáknál egy közepes termés átlagra lehet számítani, hiszen pont abban az időszakban, amikor ők a virágjukat bontották és az első termések megtöktek, akkor volt a legnagyobb asszály Magyarországon, és ez az időjárás fordult, tehát egy picit csapadékosabb, hívesebb időjárás időszakába, ami meg kifejezetten jót tett a napraforgónak, a kukoricának és azoknak a kapás tövényeknek, amelyeket a tavasz folyamán elvetettek. Tehát még közepes termésre számíthatunk az előttünk álló aratás vonatkozásában. Bízunk benne, hogy jobb termés átlagra számíthatunk.
3: És akkor, ha jól emlékszem, megvolt a gépszemle is. Ugye ez minden évben egy szokás és a biztonságot szolgáló esemény. Hogyan zajlott ez az idei évben?
4: Hát ugye beszélünk el arról, hogy a hagyományos, régi, konzervatív szemléletmód szerint a Péter Pán napja az aratás időszaka. Így mi is ennek a felkészülésnek a jegyében gépszemlét tartottunk Orosházán három helyszínen. Ebben az időszakban összetrombitáljuk a gazdakörnek a gazdáit, és ezeken a helyszíneken egy tűzbiztonsági szakember ezeket a gépeket átnézik. Ugyanis nagyon fontos az, és hála Istennek ebből a szempontból nagyon jó időszakon vagyunk túl, tehát Orosháza környékén nem nagyon volt jellemző a különböző kombánytüzek és a gépeken keletkezett tűzesetek száma jelentősen visszaesett, és bízom abban, hogy ennek a gépszemlének is köszönhető. Ezeken a helyszíneken átnézi a gépeket, illetve ahol hiányosságokat talál, ott felhívja a figyelmet, hogy hogyan tudják a gazdák ezt kompenzálni. Ez ugye a tűzoltókészülék, a különböző szíjak, égszíjak, láncok és a különböző úgynevezett önfeszültséget gerjesztő láncoknak a vizsgálatával is történik. Tudni kell, hogy azok a gépek, amelyek mozognak, azok statikus energiát is termelnek. Tehát ezeket a statikus energiákat is el kell vezetni a szalmarázókból, meg az összes ilyen berendezésből. Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a közlekedésben most a mezőgazdasági gépek száma meg fog növekedni a közutakon. Pont azért, mert elindul az aratási időszak, és ebben az időszakban elindul egyértelműen a nagy gépek, a kombányoknak a kivonulása, bevonulása, illetve majd a szalmázás következtében a szalmák lehordásának az időszaka, és azért elég komoly vontatványokat fognak lassú járműként a közutakon megjelenni. Ez általában azért türelmetlenséget okoz a közlekedőknél, általában fegyelmezetlenséget okoz, de próbáljon meg türelemmel kezelni, hogy ne legyenek balesetek ezekben a helyzetekben sem.
3: Ugye ilyenkor el szoktuk mondani, hogy nyilván rendezvényekre kevesebb időtök, energiátok van, azonban még egy programra készültök biztosan. Mi lesz ez?
4: Ugye azt szoktam mondani, hogy nagyon nehéz már őszi, vagy bocsánat, tavaszi időszakban és nyári időszakban gazdákat összetoborozni, sajnos most ez a idére is igaz, mert egy közéleti kaszinót próbálunk szervezni, ahol az integrációkról próbálunk előadókat, vagy előadókat szereztünk és előadásokat tartani. Azért is, mert a magyar mezőgazdaság elmaradottságának, lemaradásának az uniós viszonyok között legnagyobb oka az, hogy nagyon kicsi az együttműködési hajlandóság a gazdatársak között, és olyan mintapéldákat próbálunk bemutatni ezeknek a gazdatársaknak, akik, ahol már jó működő együttműködések vannak, és ezek az együttműködések lehet alapja annak, hogy esetleg tovább tudják növelni a bevételeiket, vagy esetleg a kiadásaikat csökkenni tudják, hiszen azt szoktuk mondani, hogy ha nagyobb mennyiségű árut kell bevásárolni, akkor a nagyobb mennyiségű áru azért egy 10-20%-os árkedvezményre jogosít majd, és ugyanez igaz az értékesítésre is, hogyha nem egyesével értékesítik a gabonát, vagy egyesével értékesítik a terményeket, hanem nagy mennyiségben jutatják a piacra, akkor ott is egy 10-20% az árban érvényesíthető növekményre lehet számítani. Ha két oldalt sikerül összeadni, akkor ez közel 40%-os növekmény lehet a gazdálkodásban. Ez pedig azt gondolom, hogy egy olyan elv és egy olyan szempont, amit érdemes azért a gazdáknak is figyelembe venni. És tudom, hogy most mindenki szereti a saját dolgát maga intézni, de sajnos az integráció nélkül manapság Európában nagyon nehéz lesz boldogulni. Ezekről tartanak előadást az előadóink. Tehát lesz itt talajtannal kapcsolatos, lesz kertészeti integrációval kapcsolatos beszámoló, lesz takarmányozáshoz kapcsolódó integráció, és lesz növénytermesztéshez kapcsolódó integráció is. Tehát az ágazat minden területére megpróbálok rávilágítani, hogy mások ezt hogy csinálják, és hogy boldogulnak.
3: Esetleg van-e még tervben az ősz előtt program, vagy valóban ezzel lezárjátok most az események sorát?
4: Ami még igazából előttünk áll, és azt nem tudjuk elhalasztani, ez a Magyarok Kenyere program. Ez ugye az aratási követő időszaknak a búzagyűjtési akciója. Ez július-augusztus elejére vonatkozóan fogunk majd hirdetni. Ott már igazából rendezvény nem társul hozzá. Tavaly is azért 14 tonnát sikerült összegyűjtenünk, ebben szerintem a megyében a második legtöbb gabona gyűlt össze Orosházán. Tehát ez lesz a következő akció, amit majd még a nyári időszakban meghirdetünk, de mint ahogy mondtam is, már gazdát nagyon előadásra beültetni nem nagyon tudunk, ezért minden komolyabb lélegzetvételű rendezvény majd csak az őszre, inkább október környékére tervezünk.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
0: Sok zene és még több. Start Rádió.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
7: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
8: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
9: A nagy álmom Portugália lenne.
10: Ki más nyerhetne? Anglia.
8: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
11: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
8: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
8: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
9: Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ tagintézményeiben több fejlesztés történt az elmúlt hónapokban, és a nyári időszakban számos programot terveznek az időseknek és családtagjaiknak. A részletekről Bátori Zsuzsa, az intézmény igazgatója számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Régen voltál nálunk, így azt gondolom, hogy azért lesz bőven miről beszélgetnünk, főleg, hogy egy régi, én kedvesnek mondanám, egy régi kedves hagyományt fel tudtatok éleszteni a közelmúltban. Ez a Memória Café vagy Alzheimer Café, ahogy már most talán jobban ismerik esetleg a rádióhallgatók, de mielőtt erre rátérünk, hadd kérdezzelek magáról az intézményről. Történt-e esetleg nálatok fejlesztés, beruházás a közelmúltban, akár programok tekintetében, miket tudtok megvalósítani?
3: Köszöntöm a rádióhallgatókat, köszönöm, hogy most viszonylag hosszú idő eltelt, és azóta tulajdonképpen az intézmény működését tekintve jól működik az intézmény. Azt tudom elmondani, hogy kiválóan meg tudunk valósítani olyan fejlesztéseket, amit a régmúlt időben nehezebb, vagy egyáltalán nem tudott megvalósulni. Nyilván a 13 telephely működése azért az befolyásolja a prioritásokat, hiszen mindig dönteni kell arról, hogy mi a fontos, vagy mi a legfontosabb. Alapvetően éppen az idejében tárgyi eszközök beszerzésére kerül sor. Nyilván egy picit szeretném

0: együtt, hiszen ők is imádnak együtt egy közös délelőtt vagy délután, akár egy szalonna sütést. Most nagyon kedvező már az időjárás, úgyhogy több telephelyen már a szalonna sütés van tervbevéve, mert nagyon szeretik egy jó hangulatú, kellemes zene mellett történő, akár délelőtt vagy akár délutáni időeltöltést. Ami még egy nagyobb beruházás volt, az a Füvenyes utcai telephelyen volt egy teljes körű burkolat felújítása. Nyilván itt azzal együtt, hogy az étkező és a klubhelyiség burkolatának a cseréje megtörtént, azzal együtt a berendezés teljes körű cseréje is meg tudott történni, úgyhogy egy nagyon modern, egy új, megújult klub került az igénybevevők részére. Nagyon szeretik egyébként, tetszik nekik, úgyhogy nagyon sokan is járnak a telephelyre, és nagyon örültek, hogy meg tudott ez a fejlesztés valósulni. Alapvetően a működés tekintve nyilván az idősek klubjaiban a programok szervezése folyamatosan történik. Minden telephely a saját ellátotti körének megfelelő igények szerint tervezi meg a heti és a havi programjait. Ami most közös rendezvény, egy, ami volt ugye a Retro Majális, az most már 8. alkalommal került megrendezésre. Hát imádták ezt a rendezvényt az idősek, bár az idő nem volt kedvező, mert mérhetetlenül hideg volt, de szereztünk plédeket, úgyhogy mindenki beburkózott meg. Szerencsésen alakult, mert végül is kisütött a nap, úgyhogy a sörpadokat, asztalokat mindig vittük a nap után, ahogy melegített, mert 10 óra körül azért már kezdett a levegő egy kicsit kellemesebbé válni. Most is nyilván a retro hangulatnak megfelelő dalokkal, dallamokkal, felvonulással, virslivel és egyéb kis bazáros áruval is készültünk most. Tehát ugye igazán próbáltuk megteremteni azt a hangulatot, amiben ők éltek és amit megéltek, és arra együtt visszaemlékezni. Mindenkinek nagyon tetszett, hát több mint 100 fő volt a résztvevők száma, és hát a felvonulást is nagyon-nagyon szokták szeretni, mert ugye ők találják ki, ők valósítják meg azokat az elemeket, amiket ők a régmúltban ugye megéltek.
1: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Szabad Torna Sport Egyesület táncosai túl vannak az év talán legfontosabb eseményén, az ott megszerzett érmékkel együtt már összesen 30-at szereztek az elmúlt évek világversenyein. Erről is kérdeztük az egyesület vezetőjét és edzőjét, Varga Adrient, a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Ismételten nagyon szép eredményeket hoztál ide a stúdióba, de természetesen mielőtt erre a versenyre rátérünk, hadd kérdezzelek arról, hogy az elmúlt ugye 5-5 és fél hónapotok nagyjából hogyan sikerült, mennyire volt sűrű ez az időszak az életetekben?
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Hát talán az egyik legsűrűbb évünk volt, szerintem majdnem minden hétvégén tényleg versenyeink voltak. Kvalifikációs versenyek, magyar bajnokságok, Grand Prix, nagyon sokfajta új versenyeken vettünk részt. Én emellett sok helyen zsűrizek is most már, ami ugye egy plusz feladat. Egyébként, amit nagyon-nagyon szívesen látok el, mert ezzel is ugye fejlődünk, tanulunk. Úgyhogy nagyon sok szép eredmény van mögöttünk, hogy egy nagyon-nagyon sűrű évünk volt eddig.
2: Miért volt szükség, hogy ennyi versenyen vegyetek részt? Vagy ezt ti szeretnétek, vagy valóban szükséges volt?
3: Én azt gondolom, hogy szükséges, minél többet állnak színpadon, nyilván annál rutinosabbak a lányok, illetve ugye a kvalifikációs, a világbajnokság kvalifikációs verseny előtt azért szeretjük az gyakorlatokat, az új gyakorlatokat már kipróbálni, tehát nem csak ott a nagy téthelyzetben. És ezért jó, hogy volt előtte egy országos versenyünk, ahol megnéztem, még azért apró változtatásokat lehetett, volt rá egy-két hetünk, hogy ezeket orvosoljuk, ami esetleg nem tetszett annyira. Úgyhogy utána pedig már nyilván azért szinten tartsuk magunkat, nagyon sok új versenybe jött, amit szerettünk volna kipróbálni, sok versenyszervezővel jó barátságot is ápolunk, tehát ezek miatt is szívesen megyünk a versenyeikre. Úgyhogy mindegyik más volt az oka.
2: Nagyjából, hogyha utána számolsz, mennyi koreográfiátok volt készítő éveleire? Tehát mennyi volt a bevethető csapat, mondjuk így?
3: 14 koreográfiával készültünk, most ebből volt szóló, duó, trió, kvartett, kis csoportos, ami 7-10 fő, illetve formációk, ami 11 fő fölött, illetve volt most egy nagyon nagy formációm, talán ez volt az első ilyen, ők 21-en voltak, ebbe kicsik, nagyok táncoltak. Egyébként ez az a legsikeresebb koreográfiánk idén, úgyhogy ez 14, illetve menet közben még csináltam egy szóló koreográfiát, meg azért közben már nyilván terveztük az újakat.
2: Ja, mert ilyenkor már bele kell kezdeni az új történetekbe is?
3: Hát legalábbis úgy fejben elkezdünk gondolkodni menet, tehát vagy melyik versenyen hallunk egy zenét, vagy látunk egy ötletet, és akkor nyilván azt mi tovább gondoljuk, sose másolunk, tehát ezt hozzá kell tegyen, mindig saját ötleteink vannak, saját koreográfiáink, saját ruháink, tehát mindig saját ötletek alapján dolgozunk. De azért kapunk innen-ondan nyilván kis motivációt, úgyhogy könnyebb elkezdeni aztán a nyarat, az évelejét, ha már azért van a fejünkben ötlet.
2: Nálatok mi számít pontosan évelejének? Ha jól emlékszem, akkor ti nem január 1-én kezdtek, hanem picit ilyen majdnem ez az iskolai év jelleggel.
3: Igen, én ezt a szeptember szoktam, ugye nyáron szoktunk, hogy az edzőtáborok alatt nagyon sokat haladunk az új elemekkel, az új gyakorlatokkal. Szeptembertől októberig, még októbertől indulnak a versenyek, inkább októbertől. Ősszel nem is vállalunk annyi versenyt, pont azért, hogy az új gyakorlatoknak be kell érni, még akkor rakjuk őket össze. Ott igazából az idei régebbi gyakorlatokkal szoktunk még indulni, de amik kész vannak, azokat már azért úgy szeretem színpadon látni, pláne a kisebbeknél, a kisebb korosztályoknál, mert azért nyilván a felkészülési, meg az összeérési idő egy gyakorlatnak hosszabb, azért hónapok, mint mondjuk a nagylányoknál. Úgyhogy ilyen vegyesen viszünk újat is, régit is, de azért ez szeptembertől indulunk, és akkor februárban indulnak a kvalifikációs versenyek, tehát a tavaszunk az nagyon-nagyon sűrű, és akkor egy kicsit a nyár meg a tél az lazább.
2: Ugye világbajnokságról tértetek most éppen haza, pár nappal ezelőtt. Felvázolod, hogy nagyjából milyen út vezetett idáig? Itt van-e kvalifikáció, kell-e pontgyűjtés, hogyan történik ide a kijutás?
3: Igen, most február végén, március elején volt a kvalifikáció, itthon Magyarországon, egyébként a DanceStar világbajnokság több kvalifikáció van több országon keresztül, illetve tengeren túli országnak, hogy van tengeren túli kvalifikációja is, valamint online kvalifikációra is van lehetőség, illetve a világbajnokság döntőjét megelőző napon két napig megy ez a Zero Hour kvalifikáció, ahol még az utolsó pillanatban lehet új gyakorlatokat, akik még nem lettek esetleg készen az itthoni élők versenyekre, még ott is lehet, tehát nagy mezőny várható ilyenkor kint a világbajnokságon, ami volt. Most 23 nemzet vett részt. és mi ugye ezzel a 14 gyakorlattal indultunk, és mind a 14 gyakorlatunk kvalifikált is elsőre. Nem kellett részt vennünk ilyen pótkvalifikációkon, és ebből most 7 gyakorlatunk a profiligába. Tehát van A liga, B liga. A profiligában nyilván már a legjobb csapatok, legjobb táncosok vannak versenyben, úgyhogy ennek nagyon örültünk, mert ez egy hatalmas előrelépés volt a tavalyi évhez képest.
2: A bírók döntik el, hogy ti konkrétan hova kvalifikáltok, illetve hogyha már kvalifikáltok mondjuk a B ligába, van lehetőségetek egy újabb kvalifikáción részt venni, mert ti azt mondjátok, hogy már pedig ti úgy érzitek, hogy ti az A-ba valók vagytok.
3: Én igazából nem szoktam a zsűri véleményével így vitatkozni, elfogadjuk, kapunk mindig zsűri véleményt. Nem azt mondom, hogy lehet, hogy volt, hanem azt mondom, hogy lehet, hogy felkerülhetett volna, de elfogadjuk. Tehát így, hogyha B-be is kvalifikáltunk, akkor ott maradtunk és örültünk annak, hogy van egyáltalán kvalifikációnk, és abba versenyeztünk. Tehát így nem olyan volt, amikor nem, ez évekkel ezelőtt volt, amikor mondjuk nem sikerült, akkor kimentünk az éróra, ott megpróbáltuk újra, de most mondom, mind a 14 gyakorlatunk, és a tavalyi évhez képest sok pontot is javítottunk. Egyébként úgy van, hogy pontot kell elérni, tehát egy bizonyos pont közöttig van B-liga, és egy bizonyos pont fölött meg A-liga. És 100 pont fölött pedig már Gála Night jelölést is kapunk, ami azt jelenti, hogy a világbajnokság, az egész világbajnoki mezőny nézve a legjobb 20-25 koreográfia jut be. És most tényleg egy pontra voltunk így ettől a jelöléstől, ami megint ugye egy plusz motivációt, plusz laketet adott nekünk a jövőre nézve, úgyhogy én elfogadom a zsűri véleményét, szakemberek ülnek ott, úgyhogy jól van ez így.
2: Mesélsz egy picit a koreográfiákról, hogy melyikből mennyi van, milyen korosztályúak ezek a táncosok, akik bejutottak most?
3: A legkisebb 9 éves, és a legidősebb táncosom most 20 éves. Nyilván korosztályoknak megfelelően versenyeznek, van mini, gyerek, junior, jót, senior korosztály, tehát nyilván ezt a korosztályuk, tehát ez egy online rendszerben történik annak ezeknek a gyakorlatoknak a nevezése, és ott a rendszer rakja őket be a koreográfiákba, tehát nem lehet ilyen szabadból csalni, hogy bárki rossz korosztályba, vagy fiatalabb, vagy nem tudom, tehát nagyon szigorúan veszik, és mi nagyon örülünk ennek, én nagy személy szerint, hogy mindenki abba a korosztályba táncolni be való, és akkor nyilván vannak olyan csoportos gyakorlataink, ahol kicsik, nagyok együtt táncolnak, nyilván ott átlag korosztályt vesznek, duóknál, trióknál szintén átlag korosztályt vesznek, ami megint egy jó dolog, és akkor nyilván a szólóknál tisztán veszik azokat a korosztályokat, ahova tartoznak. Úgyhogy most 21 táncossal voltam kint, levonom a legkisebb 9, a legnagyobb meg 20 éves, és akkor közte inkább a nagyobb voltak most túl résztvevő, akik 14 és 20 évesek, ők vannak 13-an, és 80 voltak a kicsikék.
2: Milyen koreográfiákat vittetek abból a szempontból, hogy mennyi volt most esetleg a szóló, a duó, tehát hogy ebben történik változás nálatok évről évre?
3: Minden évben történik változás. Nyilván én a csoportos gyakorlatokat preferálom, a legjobban a formációkat, mert az azokban lehet látványt mutatni, azokban vannak benne a legtöbben, és most is ezen a verseny is az összes csoportos koreográfiánk dobogón volt. Emellett van ugye egy duópárosunk, akik évről évre azért ott vannak és hozzák a dobogós helyeket, nyilván ők már standard megvannak évek óta. Most volt trió kvartettünk, szóló gyakorlatunk is volt 5-6-7 több is, úgyhogy ez minden évben változik egyébként. Tehát aki úgy érezte, hogy most szólóból ő kifutotta magát, jövőre nem szeretne, nem erőltetem. Tehát szólistákat mindig akkor, tehát nyilván az eredményt is szeretjük azért nézni, hogy ki milyen esélyekkel indul, akár B, akár A ligába. Igazából nekem mindegy, hogy most melyik ligában érünk el sikereket, mert mind a kettőnek megvan a maga értékessége. Úgyhogy ezt évről évre, most például tegnap volt csapat megbeszélés, leültünk a lányokkal, megkérdeztem, ki az, aki szeretne szólózni, kinek ajánlom én, de volt, akinek azt mondtam, hogy én ajánlanám, ő nem szeretne, inkább duóba, csoportba, nem érzi úgy magát, volt, akivel elengedtük ide, valakinek lesz most újonnan, tehát ez mindig ilyen közös megállapodás, és mondom, vannak a standard duópárosunk, akik azért évről évre hozzák, nyilván azt én látok még bennük sok motivációt, ezt megtartjuk, illetve az új csoportos, mondjuk fölnőnek, most már a kisebbek kerülnek be a mini csoportból fölfele táncosaink, illetve most sajnos nagyon sok nagy lányom abba hagyja. Ugye kifutották magukat, mert az iskolai elfoglaltságok, elköltözések miatt ugye most már megváltozik az életük, és akkor egy picit nyilván ott a nagy csapatomnál is lesz most változás, formációból lesz csoport, és akkor így jönnek fel a kisebbek hozzájuk.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Sok zene és még több. Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
4: Gólöröm. naponta elhangzó műsor.
5: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Krista Lajos zenei pályafutása a 60-as és 80-as évek közötti házi bulik, illetve Békés Csabai klubok világában gyökerezik. Karrierjében mérföldkövet jelentett az 1995-ös év, amikor zenei műsorvezetőként csatlakozott a frissen alapított Gyula Rádióhoz. Ezzel párhuzamosan a Békés Csabai Start Rádió vasárnapi műsoraiban a 60-as és 70-es, valamint a 80-as évek közkedvelt dallamait mutatta be a hallgatóknak. A szerkesztésben mindig szabad kezet kapott, így igazi hagyományőrzőként közvetíthette a korszak zenei világát. A részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt Krista Lajos, DJ Krista Tata. A nyár szerencsére több csapadékot hozott, mint a korábbi aszályos évek, viszont még mindig hiányzik a csapadék a talajból. Ellenben a hűvös csapadékos időjárás több növénynek jót tett. A témával kapcsolatban Brlázs Róbertet, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnökét kérdeztük. A Békés Csabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ tagintézményeiben több fejlesztés történt az elmúlt hónapokban, és a nyári időszakban számos programot terveznek az időseknek és családtagjaiknak. A részletekről Bátori Zsuzsa, az intézmény igazgatója számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában. A Szabadtorna Sportegyesület táncosai túl vannak az év talán legfontosabb eseményén, az ott megszerzett érmékkel együtt már összesen 30-at szereztek az elmúlt évek világversenyein. Erről is kérdeztük az egyesület vezetőjét és edzőjét, Varga Adrient, a Körös Hírcentrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Start Rádió.
0: Sok zene és még több.
5: Start Rádió.
0: Magyar óra.
6: Magyar óra.
7: Start Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

senkivel. Én úrba zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Thank you.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Sportrádió.
5: Sportrádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 15-e hétfő déli 12 óra van. Rekordszámú résztvevő a harmadik országos kamionos találkozón. Irodalmi délutánnal zárult a könyvhét a Meseház udvarán. Csökkenő gyermekbántalmazási esetekért dolgozna az új intézményvezető. 10. születésnapját ünnepelte a Kora Piknik Gyulán. Már is mondom a részleteket. Harmadik alkalommal rendezték meg az országos kamionos találkozót a Békéscsabai repülőtéren, ahol 3 napon át több száz kamionos és jármű gyűlt össze az ország minden részéből és külföldről is. A szervezők minden korosztálynak kínáltak programokat. A rendezvény pénteken a hagyományos kamionos felvonulással indult, amely során mintegy 400 kivilágított jármű haladt végig Békéscsabán hangos dudaszó kíséretében. A résztvevők idén is az ország számos pontjáról, valamint külföldről érkeztek, hogy együtt ünnepeljék a kamionos közösséget. A főszervező Lásznyik Péter elmondta, hogy az idei évben sikerült újabb szintre emelni a találkozót, hiszen több kamionos jelentkezett, mint tavaly. Úgy fogalmazott, a siker kulcsa a folytonosság, mert a látogatók már várták, mikor telik meg ismét kamionokkal és programokkal a reptér. Hozzátett, hogy a szervezők 0-tól 100 éves korig mindenkinek igyekeztek élményt nyújtani, és öröm számukra, hogy évről évre bővül a kiállítók köre. A rendezvény egyik fő támogatója a DAF Hungary Kft. Kezdettől fogva segíti a találkozó létrejöttét. A cég idén is több programelemmel készült, köztük kamionos ügyességi versennyel, ahol amatőr sofőröknek kellett bóják között szalomozniuk. A vállalat ügyvezetője Újszászi Ferenc szerint az ilyen események célja, hogy a kamionos társadalom találkozhasson, beszélgethessen és kikapcsolódhasson. Mint mondta, itt munkaadók és munkavállalók is együtt tudtak pihenni, miközben a szervezők számos programmal készültek. Népszerű volt a gólyalábtekerő és kerékcsere verseny is, és a látogatók a kamionok kívül belül megtekinthették. A harmadik országos kamionos találkozó vasárnap estig várta az érdeklődőket a Békéscsabai repülőtéren. A Bárka szerkesztősége és a Körös Irodalmi Társaság szombaton tartotta a könyvhét záró irodalmi délutánját a Meseház udvarán. A rendezvényen bemutatták a Bárka folyóirat idei harmadik számát, valamint átadták a Körösök Gyöngye díját is. A főszerkesztő Elek Tibor elmondta, alap friss kiadásában izgalmas világirodalmi anyagok, komoly vers és prózai művek, valamint kritikák kaptak helyet. Hozzátette, hogy a programon a Körös Irodalmi Társaság tagjainak elmúlt évben megjelent köteteit is bemutatják. Megjegyezte, hogy még az előző években általában 5-6 kötet jelent meg. Idén szerényebb volt a felhozatal. Most Szilágyi András 2 verses kötetét is ismertetik, amelyek 2024-ben és 25-ben láttak napvilágot, valamint szó esik Ványai Fehér József elkönyvéről is, amelyet ugyan bemutatni nem tudnak, de a jelenlévők figyelmébe ajánlják. A szerzők közül többen személyesen is részt vettek az eseményen. Szilágyi András arról beszélt, hogy az írás számára mindig döntés kérdése volt. Amikor úgy határozott, hogy ír, akkor írt, amikor pedig úgy döntött, hogy nem folytatja, akkor letette a tollat. Felidézte, hogy 2023-ban a versírást, 2024-ben a drámaírást, tavaly pedig prózaírást fejezte be. Mint mondta, a prózával kissé megcsúszott, hiszen nemrég jelent meg a Papírváros 5. kötete, amelyet nagy adósságának érzett. Hozzátette, hogy az irodalomtól most már hátat fordít, olvasni továbbra is fog, de írni nem, legfeljebb levelet. A hangulatos kerti programon közreműködtek a Bárka szerkesztői és alapszán jelenlévő szerzői, köztük Banner Zoltán, Csabai Tóth Bálint,